Az alpolgármester közölte, hogy 4,5 millió forintot különítettek el erre a célra, és a családok rendszeresen élnek is a lehetőséggel, hiszen így biztos meleg ebédet vihetnek haza a gyermeküknek. Az étkeztetés gyakorlati lebonyolításáról Német Lajosné az egyes számú iskolacentrum központi konyha élelmezés vezetője számolt be. Több átviteli ponton a Lencsési úti általános iskolában, a Nemes Tihamér középiskolánál, a Bajza konyhán és a Madács utcán vehetik át a szülők az ebédet. Július végéig az egyes számú konyha biztos az étkezést, augusztustól pedig a Lencsési úti iskola veszi át a feladatot. Jelenleg mintegy 600 óvodás, 350 általános iskolás és néhány középiskolás ellátását végzik. A tavalyi adatok szerint a program jelentős segítséget nyújt, tavaly összesen 4578 adag térítésmentes ebéd készült, a nyári időszakban pedig mintegy 110 család kérte az ellátást. Közülük 68 gyermek mind a 43 munkanapon részt vett a programban. A Lencsési Könyvtárban tartott előadást és könyvbemutatót a minap Bódin Iklósné Tóth Mária Magdolna naplóírással kezdődött könyv lett belőle címmel. A program moderátora Andó István tudományfilozófus volt. A batonyai születésű szerző 1982-től mintegy 4 évtizeden át élt Békéscsabán. Pályáját óvónőként kezdte, majd több intézményben, köztük a Kemény Gábor szakközépiskolában és az ILS felnőtt képző intézményben is dolgozott. Volt könyvtáros, kulturális menedzser, később egyéni vállalkozóként tanított és kommunikációs tréningeket tartott. Elmondása szerint volt egy 8-9 éves időszak az életében, amikor érzelmileg és lelkileg is mélypontra került, és az írás jelentette számára a kapaszkodót. 2013-ban elveszítette barátnőjét, ami erős halálfélelmet váltott ki benne. Egy intuíció hatására kezdett írni, és több mint 2 évig tartott, mire mindezt feldolgozta. Ebből született meg könyve A gyógyító út. A szerző hangsúlyozta, hogy a kötet önterápiás jellegű, de nem nehézségeit írja le, hanem felismeri. Úgy fogalmazott, nem az a lényeg, mi történik velünk, hanem az, hogy hogyan dolgozzuk fel a történéseket. Kiemelte, mennyire meghatározó, milyen impulzusokat kap egy gyermek a szüleitől, hiszen ezek végigkísérik az életét, ahogyan az ő esetében is. Vallja, hogy ez az út új felismeréseket hozott számára a spiritualitás felé. Már 37 éves korában elindult benne a kérdés, hogy ki vagyok, mi vagyok és mi végre vagyok. Később megértette, hogy semmi sem véletlen, és fontos ismerni az összefüggéseket, miért hozunk bizonyos döntéseket, és milyen előzmények vezetnek hozzájuk. Az előadás végén kötetlen beszélgetést következett. A résztvevők többek között arról gondolkodtak, hogy jól bánunk-e magunkkal, mennyire figyelünk a gondolatainkra, a múltban vagy a jelenben élünk-e, hogyan kezeljük a problémáinkat, milyen példát mutatunk gyermekeinknek, van-e hitünk, amely átsegít a nehézségeken. A szerző szerint hit nélkül lehet élni, de nem érdemes.

0: másodfokú, majd a hétvégétől életbe lépő harmadfokú hőségriasztás miatt több fontos információt tett közzé a Békéscsabai önkormányzat. A városban működő ivókutakból és úgynevezett kék kutakból friss vizet lehet vételezni, emellett több klimatizált vagy hűvös hely is nyitva áll azok előtt, akik napközben szeretnének elbújni a forróság elől. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint meghosszabbították a másodfokú riasztást, szombattól keddig harmadfokúra emelték azt az ország teljes területén. A fokozódó hőség miatt a Békéscsabai önkormányzat részletes tájékoztatást adott a városban elérhető vízvételi lehetőségekről és hűsörőpontokról. A város Facebook oldalán ismertették, hogy Békéscsabán 249 kék kút és ivókút üzemel, a nyári időszakban több helyen tűzcsapokból is lehet vizet tölteni. Azt javasolják, mindenki vigyen magával kulacsot, és aki írül, töltse meg valamelyik útnál, valamint ügyeljen a megfelelő folyadékbevitelre a nap folyamán. A közzétett térkép szerint a kék kutak hálózata sűrű a belvárosban, de jól ellátott Jamina, Lencsési lakótelep, Mezőmegyer és Gerla is. A tanyás térségekben szintén találhatók vízvételi pontok. A város több napközben nyitvatartó klimatizált helyet is biztosít a lakosságnak. Kiemelték, hogy hőségriadó idején ezeket bárki igénybe veheti, függetlenül attól, hogy az adott intézménynek egyébként tagja vagy látogatója-e. A Békés megyei rendőrök legutóbbi összehangolt akciójukban 16 embert fogtak el és hallgattak ki kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt. A hat terjesztő mindegyike sarkodon árulta a drogot, vásárlóik pedig a városból és a környező településekről érkeztek hozzájuk. A rendelések során igyekeztek óvatosan fogalmazni. Volt olyan vevő, aki munkás mellényt kért, így utalva a tiltott szerre. Június 22-én hajnalban nagy volt a rendőri jelenlét sarkodon, a Békés, a Jász-Nagykunszolnok és a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrök hat helyszínen csaptak le egyszerre. A rajtaütés során 16 ember kezén kattant a bilincs, közülük 6-ot kábítószer kereskedelemmel, 10-et pedig birtoklással gyanúsítottak. A terjesztők kapcsolatban álltak egymással, és időnként egymás vevőit is kiszolgálták. A rendőrök beszámolója szerint a vásárlók rendszerint kerülgették a konkrét megnevezést, és különféle kódneveket használtak. Az akció során több mint fél kiló kábítószer, gyanús fehérport, közel 2 millió forint készpénzt, valamint autókat, aranyékszereket és olyan számítástechnikát, eszközöket is foglaltak le, amiknek közük volt a bűncselekmény elkövetéséhez. A Békés vármegyei rendőrfőkapitányság felderítő osztályának munkatársai őrizetbe vették a kábítószer kereskedelemmel gyanúsított hat férfit. 4 új hűtő-fűtő klímaberendezéssel gazdagodott a Lencsési óvoda Manóvár tagóvodája önkormányzati, vállalkozói és céges összefogásnak köszönhetően. A fejlesztés révén a nyári karbantartási szünet után valamennyi csoportszobában biztosított lesz a megfelelő hőmérséklet, így a gyerekeket és az óvoda pedagógusokat is komfortosabb környezet várja majd. Az együttműködés néhány héttel ezelőtt indult, amikor Dinya Gábor önkormányzati képviselő intézménybejárást egyeztetett az óvoda vezetésével. A megbeszélésen derült ki, hogy az épületben nincs klímaberendezés, pedig a nyári hőségben jelentősen javítaná a csoportszobák komfortját. A képviselő elmondta, hogy amióta önkormányzati képviselőként dolgozik, kiemelt szempont számára a gyerekek és a családok támogatása. A nyári napközis ellátás miatt különösen fontosnak tartotta a fejlesztést, és hálás minden közreműködőnek, hogy az összefogás eredményeként ez megvalósulhatott. Futaki Krisztián, a Lencsési óvoda igazgatója kiemelte, az intézmény korszerű infrastruktúrával rendelkezik, de az egyre forróbb nyarak komoly kihívást jelentenek. Hozzátette, hogy a dolgozók nevében is nagy örömmel fogadják a támogatást, hiszen mostantól mind a 4 csoportszobában lesz klíma, így a karbantartási szünet után optimális hőmérsékleten fogadhatják a gyerekeket. A kezdeményezéshez a VTS Hungary is csatlakozott, amely 4 klivet hűtő-fűtő klímaberendezést ajánlott fel. Halmi Zsuzsanna, a cég marketing vezetője hangsúlyozta, a társadalmi felelősségvállalás fontos része működésüknek, és örömmel támogatnak olyan ügyeket, amelyek gyerekeket vagy közösségi intézményeket segít. A klímák felszerelését a Bevon Trade vállalta. Bevon János ügyvezető azt mondta, hogy eredetileg 3 készülék telepítését tervezték, de amikor kiderült, hogy 4 csoportszoba működik az óvodában, nem szerették volna, hogy bármelyik kimaradjon. A VTS Hungary azonnal jelezte, hogy 4 készüléket biztosít, a vállalkozás pedig örömmel vállalta mindegyik szakszerű felszerelését. Ez volt a Csabai híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai híradó. Csabai híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Bóna Marianna vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel.
0: Békés Csaba egész nyáron pezsgő kulturális központtá válik. A Pátria Békés Csaba Egyesület is értékelte a közgyűlés legutóbbi döntéseit. 4 jelölt is van a 7-es körzetben. 20 éves jubileumot ünnepelt a Skylotek Hungary Gyuma Endrődön. Már is mondom a részleteket. Békés Csaba idén, nyáron és kora ősszel ismét a kultúra, a zene és a művészetek egyik legélénkebb hazai központjává alakul. A júniustól október végéig tartó csabai nyár program sorozat olyan sokszínű kínálattal készül, amely a szabadtéri nagykoncertektől a családi báb előadásokon át a rendhagyó város ismereti sétákig minden korosztálynak tartogat emlékezetes élményeket. A nyári szünet kezdetét hagyományosan a legkisebbek és a családok szórakoztatása jelzi. Június 25-e és 28-a között a Békés Csabai Napsugár Báb Színház ad otthont a Meseszál Fesztiválnak, amely valódi vakáció indító mini évadként működik. A rendezvényre a hazai és határon túli társulatok érkeznek legújabb bemutatóikkal és korábbi sikerdarabjaikkal. Bár a hőség miatt az utcai felvonulás elmarad, a 4 napos ünnep közös piknikkel indul a Napsugaras kertben, ahol Lenkefi Zoltán igazgató köszönti majd a közönséget. A klasszikus Vitéz László előadások mellett spanyol és román vendégprodukciók is szerepelnek a programban. A vizuális és tárgyalkotó művészetek kedvelőit június 29-től a Békés megyei könyvtár várja, ahol megnyílik a 18. élő népművészet regionális tárlata. A vajdasági és délmagyarországi mesterek hímzései, famunkái, fazekas és szövött alkotásai július végéig tekinthetők meg. A nyár egyik leglátványosabb eseménye a július 4-5-én Szent István téren zajló Csaba napja lesz. A város ajándék műsorában szombaton a Drumstars ritmusai, a hagyományos Csaba szelet osztása és a mentor koncert show fokozza a hangulatot, vasárnap pedig a Fővárosi Nagy Cirkusz interaktív családi porondja és a Békés Csabai Jókai Színház ünnepi gálája zárja a hétvégét. A könnyű zene rajongói júliusban is bőséges kínálattal találkozhatnak. A Szent István téren a Csak Stégen egymást váltják a műfajok, fellép majd a Zanzibár, a Kiss Forever Band, a jubileumát ünneplő Fiesta és a Veszprémi Led Zeppelin Tribute formáció. Az alternatív hangzás kedvelőit a Békés Csabai kötődésű Zimo Smith Dark Pop New Wave projekt várja. A gasztronómia és a zene találkozása július 24-én a Csaba Parkban csúcsosodik ki a Pacal pikniken, ahol Majka, Bódi Guszti és Margo is gondoskodik majd a jó hangulatról. A Pátria Békés Csaba Egyesület kedden értékelte a júniusi közgyűlés legfontosabb napirendi pontjait és döntéseit. Dinya Gábor önkormányzati képviselő 3 kiemelt területet emelt ki. Elmondta, hogy a közgyűlés alkalmas volt a lakosság tájékoztatására, és több a beruházással kapcsolatos kételyt is sikerült eloszlatni. Hozzátette, hogy bíznak abban, hogy az elhangzott vállalások megalapozottak, és a város olyan ponthoz érkezett, amelyre hosszú távon lehet építeni. A közbiztonsági beszámolókkal kapcsolatban arról számolt be, hogy a rendőrség és a tűzoltó munkájáról megnyugtató információk hangzottak el. A háziorvosi praxisok helyzetét szintén kedvezően értékelte, kiemelve, hogy egyre több fiatal szakember jelenik meg a rendszerben, ami hosszabb távon erősítheti az ellátás stabilitását. A Városgazdálkodási Kft. Munkájáról szólva kitért a zöld felületek fenntartásának új szemléletére is. Mint elmondta, a korábbinál magasabb 9-10 cm-es vágási magasság mellett döntöttek, ami segíti a talaj nedvességének megőrzését, kedvez a fáknak, a rovarvilágnak és az élőhelyeknek. Hozzátette, hogy a lakók találkozhatnak olyan területekkel, ahol szándékosan meghagyják a növényzetet, ezek a vadvirágos részekként funkcionálnak majd. A sajtótájékoztatón Csuvarszky Róbert önkormányzati képviselő is értékelte a VSG beruházásával kapcsolatos tájékoztatást. Hozzátette, hogy szeptembertől ő látja majd el a Nemzetiségi Érdekegyeztetési Közbiztonsági és Idegenforgalmi Bizottság elnöki feladatait. A közgyűlés egyik városképi szempontból is jelentős döntésére Tatár Gergő, a Pátria Békés Csaba Egyesület elnöke tért ki, aki elmondta, hogy korábbi Arizona épületének helyén régóta fennálló megoldásra váró helyzet alakult ki, amely számos lakossági visszajelzésben is megjelent. Kiemelt, hogy örömmel fogadták, hogy a közgyűlés elfogadta az építési szabályzat módosítását, amely lehetővé teszi egy több lakásos társasház építését. A tervek szerint a fejlesztés mélygarást is tartalmaz majd, és felmerült a felszíni parkolóhelyek kialakításának lehetősége is.

0: Időközi önkormányzati választást tartanak Békés Csabán a 7-es számú egyéni választókerületben. A helyi választási bizottság július 26-ára írta ki a voksolást, és a határidőig 4 jelöltet vettek nyilvántartásba 4 különböző szervezet képviseletében. A választásra azért van szükség, mert az áprilisi országgyűlési választáson a Tisza párt jelöltje Bodóczi István kapta a legtöbb szavazatot Békés megye 1-es számú választókerületében. Ő korábban a Pátria Békés Csaba Egyesület önkormányzati képviselőjeként dolgozott a 7-es körzetben, azonban ez a tisztség összeférhetetlen lett volna az országgyűlési mandátummal, ezért május 8-án lemondott. A megüresedett helyet most időközi választáson töltik be. Dr. Bacsa Vendel jegyző, a helyi választási iroda elnöke elmondta, hogy a választókerületben 5 szavazókör működik, ide tartozik a Kazinci lakótelep egy része, a Luther utca és az Andrássy út közötti terület, valamint a Széchenyi utca, a Szent István tér és a Szabadság tér. Az érintett több mint 3200 választópolgár már megkapta az értesítőt az MVI-től, amely tartalmazza a szavazás pontos helyét és idejét. A szavazóköri beosztása legutóbbi választás óta nem változott. A jelöltek között szerepel Medovarszki János, aki pedagógusként dolgozik a Szavió Szent Domonkos Katolikus Általános Iskolában, és korábban élsportolóként is ismerték. Úgy fogalmazott, hogy bár fontos az online jelenlét, a valódi kapcsolat a választókkal személyes találkozásokon keresztül épül. Hangsúlyozta, hogy itt nőtt fel, jól ismeri a környéket, és Békés Csaba fejlődését szívügyének tekinti. Gyebner Dávid jelenleg kompenzációs listáról rendelkezik közgyűlési mandátummal, győzelme esetén pedig egyéni képviselőként folytatná munkáját a 7-es körzetben. Ő kiemelte, hogy szeretné megmutatni, hogy ebben az egy oldalra billenő közéletben sem riad vissza a kihívásoktól, továbbra is a helyi ügyek képviseletére, a választókkal való kapcsolattartásra és lakossági problémák megoldására helyezni a hangsúlyt. Tatár Gerdő, a Pátria Békés Csaba Egyesület jelöltje, korábban is aktív tagja volt a szervezetnek, közösségépítő és jótékonysági programok szervezésében is vett részt. Miután kiderült, hogy Bodóczi István az országgyűlésben folytatja munkáját, a tagság őt kérte fel az egyesület elnöki posztjára. A Duna párt jelöltjeként induló Dancsó Tibor pedig 2019 és 24 között volt a közgyűlés tagja, akkor a Demokratikus Koalíció képviseletében. Most ismét megméretteti magát, és a 7-es körzetben élőket szeretné képviselni a Békés Csabai közgyűlésben. 20 éves fennállását ünnepelte a Skylotek Hungary Gyuma Endrődön. A jubileumi rendezvényen nem csak a vállalat sikereit méltatták, hanem a helyi közösség összetartó erejét is hangsúlyozták. A német hátterű cég az elmúlt 2 évtizedben folyamatos fejlesztésekkel, munkahelyteremtéssel és nemzetközileg is elismert termékek gyártásával vált a térség egyik meghatározó munkáltatójává. Az eseményen részt vett Toldi Balázs polgármester is, aki az önkormányzat elismeri oklevelét adta át a vállalat vezetésének. A városvezető kiemelt, hogy a Skylotek Hungary immár 20 éves stabil szereplője a helyi gazdaságnak, és jelentős mértékben hozzájárult Gyuma Endrőd fejlődéséhez. A rendezvény hangulatát a Gyuma Endrődi tornászok és néptáncosok műsora emelte. A polgármester szerint különösen fontos üzenet, hogy a vállalat külföldi tulajdonosai nagy elismeréssel szóltak a helyi leányvállalat teljesítményéről, ami jól mutatja a térség munkaerejének szakértelmét és megbízhatóságát. A Skylotek Hungary 2006-ban kezdte meg működését a Gyuma Endrődi ipari parkban. A vállalat a német Skylotek csoport tagjaként biztonságtechnikai felszereléseket, zuhanásgátló rendszereket, hevedereket és egyéni védőeszközöket gyárt. Az itt készülő termékek Európa számos országába jutnak el, és olyan területeken használják őket, ahol a biztonság közvetlenül emberi életeket véd. A cég az elmúlt 20 évben több jelentős fejlesztést hajtott végre, korszerű gépsorokkal automatizált a gyártási folyamatait, új üzemcsarnokokat épített, és folyamatosan bővítette kapacitásait. A vállalat indulásakor néhány tucat munkavállalót foglalkoztatott, mára azonban több mint 200 fő dolgozik a gyomaendrődi telephelyen, a gyártás pedig több csarnokban zajlik.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: reggeli start. Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, én Kovács Anett vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő magazin műsorunkban a beszélgető partnerem Tuska János József, aki már fiatalkora óta gyűjt régi dokumentumokat, képeslapokat, naptárakat és fotográfiákat. Kollekciója mára több ezres nagyságrendű. János sok érdekességet megoszt a dokumentumok beszerzéséről, illetve a Békés Vármegye történelméhez kapcsolódó fényképekről, amelyek a múlt egy-egy darabját őrzik. Munkácsi Mihály, a Wenckheim család és az Árpád fürdő múltja is szóba kerül. Tartsanak velünk!

0: Start Rádió.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, én Kovács Anett vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. Stúdiónk vendége Tuska János József, aki már fiatal kora óta gyűjt régi fényképeket, képeslapokat, főleg a Békés vármegye múltjához kapcsolódóakat. Az évek során pedig több kiállítása is nyílt már kollekciójából. János, rengeteg izgalmas történettel érkezett hozzánk, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és üdvözöllek a stúdióban.
2: Üdvözöllek, Anett, és üdvözlöm a rádió hallgatókat is.
1: Ugye azt mondtam, hogy fiatal korod óta gyűjtöd már a fényképeket, egy picit mesélj róla, hogyan kezdődött ez nálad?
2: Egy idős barátom, Hankó József úr, egy szabadkígyósi ember, kutatta a Weinkheim családot, és nagyon jó barátságban voltunk vele, és mondtam neki, hogy jön egy vendégünk Moszkvából, és kértem, hogy mutassa meg, hogy valami különlegeset a kígyósi kastélya kapcsolatban, és bemehettünk a kápolnába, a Szent Anna kápolnába, és ennek kapcsán jutott eszembe, hogy kik lehetnek ezek a Weinkheimek. És elkezdtem utánuk olvasni az interneten, könyveket kerestem róluk, és ennek kapcsán indult el a gyűjtés.
1: Egyébként, amikor fiatalabb voltál, hogyan kezdődött egyáltalán az, hogy elkezdtél gyűjteni, honnan szerezted egyáltalán, hogyan kezdtél el kapcsolatokat kiépíteni, hogy a kollekciódat elkezd népesíteni?
2: Hát ez úgy alakult, hogy elkezdtem a Vaterán szétnézni, gyűjteni, vásárolni, utána az eBay-en, utána aukciós oldalakon, és ez a mai napig így is van. Most már kicsit azért nehezebb a gyűjtés, mert elég sok minden megvan már.
1: Mit lehet elmondani a gyűjteményedről? Nyilván már évek óta gyűjtöd, mennyi fényképed van, hogyan tárolod őket, tehát ez egyáltalán hogy néz ki, amikor hazamész, és akkor ott van ez a fénykép kollekció, ami ugye elég népes már.
2: Én úgy szoktam nevezni, hogy van egy gyűjtemény szobám, és ebben a szobában úgymond fénymentes helyen vannak tárolva a dokumentumok, egy speciális Németországból vásárolt klórmentes tokban, és úgy, hát dobozokban eltéve, és állandó hőmérsékletet próbálok tartani abban a helyiségben, úgyhogy nagyon vigyázok ezekre a meglévő dokumentumokra, tehát hogy nagyon védem a fénytől, akkor ugye állandó hőmérséklet, mint ahogy a levéltárokban is szükséges tárolni, továbbá rendszerezem. Tehát elkezdtem rendszerezni őket, városok szerint, ugye a Weinkheimeknél is nekik több kastélyuk volt Békés megyében, vagy a Békés Csabán úgy szoktam, hogy az utak, az utcák, tehát úgy, hogy Kazinci út, vagy pedig Andrássy út, vagy Bartók Béla út. Tehát szépen ugye elkezdtem rendszerezni, hogy azokhoz a területekhez milyen képeslapok kapcsolódnak. És darabszámra visszatérve, hát most már körülbelül olyan lassan 2000 Békés Csabai képeslapom van, és dokumentumom, nagyon sok régi naptárom, vagy retro naptáram is van Békés Csabáról, és ugye azt látom, hogy a képeslapok száma is már csökken, amit kiadnak, vagy a naptárak száma is, tehát hogy egyre értékesebbé válnak ezek a régi dokumentumok.
1: Nagyon szép rajzokkal van ezek elkészítve, ezek a képeslapok. Kicsit művészesebb, amikor azt lehet látni, hogy egy igazi művész készített rá valamilyen kis portrét, vagy valamit.
2: Igen, tehát régen volt, hogy fekete-fehér képeslapok voltak, és ezeket bizonyos cégek kiszíneztek. És volt, hogy kicsit szabadabban, kicsit nem, de mégis színesebbé tették a képeket.
1: Akányszor elmegyünk valahova nyaralni, ugye sokszor lehet képeslapokat venni, ami ahhoz a városhoz köthető, vagy a történelméhez, és úgy lehet azt gondoljuk, hogy most csak egy képeslap, veszek egyet, odaadom a családomnak, a barátaimnak, de úgy nem gondolunk bele, hogy ez később mekkora érték lehet, ugye?
2: Pontosan, igen, pontosan. Hát én is van olyan képeslap, amit egy gyűjtő barátomtól tudtam megvásárolni, de egy nagyon ritka képeslap, azóta se láttam olyat, és ő elköltözött Békés Csabáról, és azt mondta, hogy szeretném, hogy hozzád kerüljön, Jani, mert ezt látom, hogy te megfelelően tárolod, gyűjtöd, értékeled, és én szoktam mondani, amikor vásárolok, hogy én gyűjtő vagyok. Tehát nem értékesítek, hanem én megvásárolom, és megőrzöm azt a úgymond képeslapot vagy dokumentumot, sokszor szoktam is mondani, hogy én értékmentést végzek.
1: És nem csak az, hogy szépen tárolod, hanem digitalizálod is ezeket a fényképeket, tehát akár könnyen meg is lehet ezeket nézni az interneten keresztül, ugye?
2: Így van, pontosan. Létrehoztam egy weboldalt, az a neve, hogy antikfoto.hu, és ide az

0: évek alatt feltöltöttem ezeket a bedigitalizált, általam bedigitalizált képeket. Hát ez elég nagy munka volt, mert sokan azt mondják, hogy ha kérnek tőlem egy képet, hogy szkenneljem be és küldjem át. Hát ez úgy működik, hogy a szkennelés a legrövidebb része, utána be kell forgatni ugye a képet, vagy ha éppen egy picit kell rajta retusálni egy régi sérülést, vagy bármit kiretusálom, úgyhogy elég sok munkaóra van mögötte, és mostanában elkezdtem azt, hogy információkat teszek a képek mellé. Tehát, hogyha hallok valamit, vagy magamnak lejegyzem, vagy pedig a weboldalra felteszem a képek alá az új információt, ami úgymond azt szoktam mondani, hogy ez az oldal mindig él és frissül, és bővül.
1: És nyilván nem csak másoknak, hanem neked is jó, hogy te is visszatudod nézni ezeket Pontosan. Az adatokat.
0: Abszolút. Ez így igaz, mert amikor volt, hogy a Bolha piacon van egy jó barátom, akitől szoktam vásárolni, a Gálberki Gyuri barátom, és sokszor volt, hogy talán megvan az a képeslap, talán nincs. És a weboldal ezért is jó, a saját weboldalon meg tudom nézni azt a képeslapot, hogy már megvan a gyűjteményemben, vagy sem.
1: Mikor jött el az a pont, amikor azt mondták, hogy kiállítást is szeretnének csinálni a te gyűjteményedből? Mikor volt ez az első kiállítás?
0: Erre pontosan nem emlékszem, de körülbelül olyan 2010 környékén lehetett. És az első kiállításom az a Wenckheim vonallal volt kapcsolatban, és Szabadkígyóson volt a kastélyban. Utána volt Lökösházán a Bréda kastélyban is, ott évekig tartó kiállításom volt. Most is készülnek oda szép képek, másolatok, ugye digitalizált másolatok. Akkor hát Kígyóson ott több is volt, volt a kígyósi kastélyjátékokkal összekötve kiállításom, volt Békés Csabán is a Jókai Kollégiumban, és több helyen. Hát örömmel tölt el, amikor megalkotok egy kiállítást, és szeretek úgy ott lenni, hogy ne tudják, hogy az enyém. Természetesen az elején bemutatnak, de utána sokan nem figyelnek, vagy egyéb, és beszoktam menni a nézők közé, az érdeklődők közé, és a jó érzéssel tölt el, amikor egy régi, akár vagy retro Békés Csabai városképet meglátnak, és történeteket mesélnek egymásnak. És ez olyan jó érzés, hogy vannak emlékek, jó emlékek Békés Csabáról.
1: Te kicsit olyan vagy, mint az a filmrendező, aki csak úgy bemegy a moziterembe, és akkor nézi a nézőknek a reakcióját.
0: Pontosan, így van, és ez is örömmel tölt el, hogy látom, hogy örömet szereztem, és a további gyűjtésekhez energiát ad.
1: Sokan azt mondják, hogy a történelem elég száraz, de nagyon érdekes dolgokat lehet megtanulni belőle, meg egyébként felfedezni, főleg így lokálisan, mert nagyon sokan nem szoktak egyébként a lokális történelemmel foglalkozni, mert ugye nem igazán tanítják ezt az iskolában. Ugye lehet, hogy valaki már itt él sok évtizede, de csak mondjuk történetekből, vagy ilyen kis mesékből tud valamilyen érdekes történelmi szeletet így kiragadni. Abszolút.
0: Pontosan. Vettem például, vásároltam egy albumot az Árpád fürdőről. Az építése, a működése látszódik, a hétköznapjai ugye az ott fürdőzőkről, és az is egy kis életképet ad. Tehát maga az épület az egy üres valami. És az emberek ugye megtöltik szó szerint élettel, történetekkel, és ezek a fotók is visszaadnak pár kis történetet, vicces jelenetet az elmúlt korszakból.
1: Persze, és ugye azt is lehet nézni, hogy egyáltalán mi volt akkoriban mondjuk a divat, vagy milyen szokások voltak, tehát nagyon sok minden kiderülhet akkor az ilyen fényképből.
0: Sokszor szoktam nézni, hogy milyen volt az út. Volt, hogy régen csak földút volt valahol, ahol most már teljesen aszfaltút van, vagy volt, hogy macskaköves volt az út, vagy egy épület mondjuk egyszintes volt, vagy maximum kettő, például a Békés Csabán a főtéren az OTP épülete, az régen kétszintes volt. Majd leszették a tetőt és ráépítettek még egy emeletet, ezt se tudják sokan. Vagy van egy mellette egy épület, ami most a Kereskedelmi és Hitelbank, ott például az 56-os, amit így hallottam történeteket, 56-ban lőtték a tankot, majd a tank nem tudni, hogy jót akart vagy sem, de a lényeg az volt, hogy jól jött ki, mert fölé lőtt annak a területnek, ahonnan lőttek rá, egy erkély fölé, és így az épület egy része ott beomlott, majd visszaépítették, de már nem olyanra, mint eredeti állapotában. De ez is például a régi képekből derült ki számomra. Akkor például a városháza tetején, ott volt egy szoborcsoport, ami most jelenleg nincsen, és remélem, hogy egyszer majd hátra visszakerül.
1: Hogyan sikerült megszerezni egy különleges Munkácsi Mihály portrét? Mi mindent árulnak el a fényképek az Árpád-fürdő és Békés Csaba múltjáról? Mindezekre választ kapunk a Tuska János Józseffel folytatott magazinbeszélgetésünkből, ami egy rövid szünet után folytatódik.

0: sajnos most a rádió hallgatók nem igazán tudnak belelátni, de egyébként nagyon sok archív fényképet hoztál el a stúdióba. Szerintem egy picit menjünk ezeken végig, mert nagyon érdekesek. Éppen itt van előttem is egy Munkács Mihályról készült fénykép. Erről egy picit tudnál-e beszélni?
1: Természetesen. Ez a kép Franciaországból került hozzám. Volt egy aukciós oldal, ahol én elkezdtem keresni Munkácsival kapcsolatos dokumentumokat, és utána, amikor ezt megtaláltam, nem volt olcsó, de úgy voltam vele, hogy szeretném, hogy ez visszakerüljön Békés Csabára, és legyen valami, akár egy kiállítás, vagy egy kiemel darab, vagy ha bármi könyvbe tud bekerülni, akkor tovább fennmaradjon, és láthassák minél többen. Tehát nekem például a weboldalamban is az volt a célom, hogy lássák az emberek. Tehát ez egy úgymond 0-24 órás kiállítás, amit a világ minden részéről megnézhetnek. Van olyan ismerősöm, aki nagyon régen elszármazott Békés Csabáról, és ő például az unokájának szokta megmutatni a Békés Csabai régi képeket, hogy ne felejtsék el, hogy a, úgymond a Tata honnan származik. És visszatérve ugye a munkácsi kis relikviákra, van belőle már 3 különleges. Van például olyan is, ahogy munkácsi bélyeg, olyat is vásároltam. Ezt is általában Franciaországból sikerült ezeket vásárolnom. Ott valahogy ugye jobban ismerték Munkácsit. Nagyobb híre volt. Hát vannak mellette még más dokumentumok, amik így évek alatt hozzám kerülnek. Valamit megvásárolok, valamit pedig ajándékba kapok, hogy tovább őrizzem. Vannak ugye volt Ivy, az állami építőipari vállalattól kiadványok, régi fotók, amit az állami építőipari vállalat épített. Akkor gyűjtöm például a Vidia. Volt régen, most a Vidia udvarnak nevezik, de a Vidia kereskedő udvar, Vidia vállalat, ott Tatán volt igazgató nagyon sokáig, és annak a cégnek most kezdtem el kutatni a történetét, tehát jobban régi képek, régi dokumentumokat gyűjtök, akkor az evangélikus, szeretnék egy evangélikus kiállítást. Ez a következő célom, álmom, és Kutyai Pali barátom van ugye az egyháznál, és ő neki jeleztem is, és nagyon örült neki, támogat benne, úgyhogy ott is majd lesz egy elég nagy volumenű evangélikus kiállítás. Mindig vannak célok, mindig jönnek új ötletek, és a képeslapok hozzák, hogy az új fotók, az új ötleteket, hát megyek előre.
0: Mondtad, hogy aukciók során szoktál sokat beszerezni, de azért lehet, hogy valakinek mondjuk a padlásán, vagy valahol a szekrényében meg bújnak ilyen nagyon értékes dolgok. Milyen történeteid kapcsolódnak ez?
1: Van egy, hát az elég érdekes volt, egy barátom szólt, hogy lomtalanításkor talált egy ládát egy Békéscsabai utcán, és mindenképpen meg szeretném mutatni. Elmentem hozzájuk, kinyitottuk a ládát, és tele volt antik vagy régi békéscsabai fotókkal, olyan 20-as, 30-as, 40-es évekből, és nagyon poros volt, és nagyon koszos, és elkezdtük külön válogatni. És ahogy válogattuk, akkor tettük azokat a képeket, amit úgy láttunk, hogy nem sérült, és még menthető, és egy elég értékes békéscsabai fotógyűjtemény került elő belőle. Ez volt az egyik legérdekesebb történetem.
0: És amikor egy ilyen poros fényképet találsz, ugye mondtad, hogy nézzétek azokat, hogy melyik menthető meg, melyiket lehet ugye esetleg valamilyen módon retusálni, de mondjuk, hogyha találsz egy ilyen poros fényképet, akkor mi az eljárás ilyenkor? Hogyan tisztítod meg?
1: Hát lehet, hogy ha ezt most egy szakmabeli hallja, akkor fogja a fejét, de én úgy szoktam, hogy mondjuk hagyom egy pár napig. Gondolkozok, hogy hogyan lehetne megmenteni. Utána van egy nagyon finom seprű, egy finom kézi seprű, majdnem olyan, mint egy festőecset, és én azzal szoktam óvatosan leszedni, tehát fizikálisan leszedem a port róla. Voltak régi képek, amik úgymond már sérültek voltak, vagy nem megmenthetőek. Azon volt, hogy több minden más módszerrel kísérleteztem, de a végső mindig ez maradt, hogy úgymond fizikálisan leszedem a port mind a két oldaláról, és utána pedig ugye ezekbe a klórmentes tokokba elhelyezem, valamikor digitalizálom, valamikor nem.
0: Nyilván ezek a régi képek teljesen más módszerrel készültek, más kemikáliákat használtak, tehát nagyon vigyázni kell arra, hogy ezeket azért valahogyan visszaad, az, hát az túlzás az eredeti állapotába, de azért az, hogy megtekinthetőek legyenek.
1: Pontosan. Tehát ugyanúgy azért víz nem érheti, tehát sokkal sérülékenyebbek. Ráadásul van olyan régi képeslapok esetében, többször volt már, hogy megérkezett a képeslap, megfogtam, és több rétegbe szétjött. Mert ugye ez több rétegből áll össze, és van olyan, hogy vissza szeretném tenni a tokba, ott is a sarka, nagyon kell figyelni, hogy ne sérüljön. Tehát ez egy türelemjáték.
0: Nem csak Munkácsi Mihályról hoztál fényképeket, hanem hoztál például a fürdőről is. Erről mit tudsz elmondani?
1: Ez az album, Hát közel egy évbe telt, mire hozzám került. Egy nagyon jó barátoméktól sikerült megvásárolni, és nagyon megtisztelő volt, hogy végül nekem adták el. Ebből már volt olyan kép, amit felhasználtam, ami most az Árpád fürdőn belül található kis fotóparavánom, amit szerkesztettem pár éve, oda is kitettem belőle, és néha örömmel fellapozom. Vagy ha jönnek barátok, ismerősök, akkor meg szoktam nekik mutatni, és nagyon meglepődnek. Én nekem már természetes, szinte mindegyik fotót ismerem fejből, de amikor olyan látja ezt, aki nem ismeri ezeket a régi képeket, akkor meglepődve láttam, hogy milyen örömet lehet vele okozni, és milyen kis mosoly megy az arcukra, hogy milyen szép volt régen ez a fürdő, most is természetesen, csak akkor még egy picit másabb volt, tehát ugye nagyobb volumenű volt, most már jobban a hétköznapokban van ez a fürdő.
0: Pont ezt akartam mondani, hogy tényleg lehet látni azt, hogyan alakult át mondjuk a fürdő, vagy a körülötte lévő terület, ugye erről is van egy-két ilyen fotó.
1: Így van. Tehát a fürdő mellett volt régen az Árpád liget. És ugye amikor a fürdő kinőttem a területét, akkor hozzácsatolták ezt a liget részt, és ez most jelenleg is megvan. Látszik, hogy ugye nagyon idős öreg fák vannak, és magas fák, úgyhogy ezt is a fürdő karban tartja, használja, és ez régen ráadásul több épület meg volt építve, át volt alakítva, el lett bontva, és élt, tehát fejlődött a fürdő folyamatosan, és fejlődik most is.
0: Milyen fényképeket hoztál, még egy picit beszélj róluk?
1: Hát hoztam például, ami a hűtőház építéséről szól, az egy kis különleges, ami még számomra nagyon jó, a Kulik Gyula lakótelep, ott volt egy ABC, ami most jelenleg meg is szűnt, arról van egy nagyon szép, akkor a városházáról és a mellette lévő épületekről, akkor van olyan, ami még a Fiuméről készül, de a 80-as években, ugye akkor még az Andrássy úta egy részét lehetett használni, akkor a főtéren még ment a forgalom. Egy nagy kedvencem, az pedig, ami a Jaminában van most az STK, és az egy, hát úgy mondjuk, hogy rendház lett volna, templom és rendház, és ennek ez egy kapucinus rend volt, és ennek egy része meg is épült. A torony már nem épült fel, és ez lett végül, meg a mellette lévő épület is, ugye látszik itt a képeslapon, hogy az is megépült Jaminában, és ez lett az STK, vagy hát most mondjuk, hogy a rendelőintézet pontosabban. Másik nagy kedvencem a Körös Hotel. Én ott voltam, amikor le volt zárva, hát ugye fiatalként belógtunk az épületbe, készítettünk fotókat, körbejártuk, és ott voltam akkor is, amikor elkezdték bontani. Tehát a bontó brigáddal, csapattal összeismerkedtem, és elég sok fotót tudtam készíteni az épületről. Úgyhogy ez is egy nagy kedvencem, és a városnak egy nagy kis, hogy mondjuk, hogy történelmi része volt, sok története van mindenkinek, sok jó buli volt bent. Mesélték nekem, hogy 5 nyelven tudtak beszélni a recepciósok. És nem lehetett oda csak úgy bejutni, hogy én vacsorázni szeretnék, hanem időben kellett asztalt foglalni. Tehát egy elég híres étterme is volt. Akkor a malom, ami sajnos ugye leégett, arról is nagyon sok régi képeslapom van, megvan, hogy hogyan nézett ki először, amikor még kisebb volt, aztán a bővítés után, és hát megmondom őszintén, hogy amit én úgy tudok és sejtek, hogy elméletileg én fotóztam le az épületet belülről utoljára. Mert a leégés előtt körülbelül 1-1,5 évvel sikerült bejutnom az épületbe, és nagyon sok fotót készítettem. Azért is szerettem volna, hogy értékmentés legyen, hogyha átalakítják, átépítik, hogy hogyan nézett ki annó az épület. Úgyhogy hát sok van, nagyon sok szép képes van.
0: Többek között az épületfotózás, illetve Tuska János József jövőbeli tervei is szóba kerültek a vele készített magazin műsorunkban, ami a szünet után folytatódik. Tartsanak velünk!

0: kerülkezsz, nem te magad is fotózol. Mit lehet elmondani, hogy teljes mértékben inkább csak ilyen megörökítés szempontjából fotózol, vagy azért próbálsz kicsit ebbe a művészies fotográfiába menni, vagy neked hogy működik ez a fotográfia?
1: Inkább az épületfotózás. Tehát megörökíteni egy változást a városban. Mi ópali barátom ugyanezt szokta, hogy ha valami változás történik, akkor legyünk ott időben. Vagy szólunk egymásnak, vagy már tudunk egymástól függetlenül arról a változásról, és úgy szoktam mondani, hogy egy átalakítás vagy egy bontás előtt még érjünk oda.
0: Hogyha visszatérünk egy picit a kollekciódhoz, melyik az a darab, ami mondjuk a legrégebbi?
1: 1873-as dokumentum. Az egy levelező a Békés Csabáról. Az a legrégebbi.
0: Esetleg van még valamilyen érdekes történeted így a magával, mondjuk a városnak a történelmével, vagy mondjuk az, hogy hogyan jutottál egy-egy darabhoz így hozzá? Azt megölünk mindent.
1: Hogyne, természetesen. A Nádor szálló belsejéről van egy képeslapom, amit ugye említettem is, hogy azt egy barátom nekem szánta. Az nekem egy szívem csücske. Szóval az egy olyan ritka darab, amit tényleg azóta, hogy mondtam is, nem találkoztam vele, meg az Árpád-fürdő talán még az, meg a sportcsarnokról készült fotósorozat, ami az alapozástól az elkészültéig bemutatja, hogy hogyan készült a Békés Csabai sportcsarnok.
0: Minden nap elmegyünk majdnem ezek mellett az épületek mellett, de nem gondolunk bele, hogy ez pontosan mikor is készült, vagy hogyan is készült, de ezek szerint akkor volt olyan, aki odament, és akkor lefotózta az első naptól mondjuk kezdve.
1: Így van, energiát, időt szánt rá, és nekem azt tetszik, hogy azt látjuk, ahogy mondod is, hogy felépült, ott van az az épület. De hogy épült fel? Tehát ott vannak a munkások, hogy hogyan álltak a vas szerkezeten, milyen idő volt, napsütés. Tehát, hogy megmutatja azt, hogy még jobban tudjuk becsülni ezt az épületet.
0: Igen, tényleg ez, hogy kiragad egyetlen egy pillanatot mondjuk 70 évvel ezelőtt, vagy ki tudja mikorból, és akkor az utókornak megmarad abszolút.
1: Így van, pontosan.
0: És még az a szerencsé, hogy vannak olyanok, mint te, aki szépen megőrzi ezeket, és gyűjti, és értékeli.
1: Igyekszem, így van folyamatosan.
0: Mondtad, hogy szoktad nézni az embereknek a reakcióit, amikor van kiállításod. Van mondjuk ehhez kapcsolatban mondjuk valamilyen érdekesség, hogy mondjuk lehet, hogy valaki elment egy ilyen kiállításra, és akkor azt mondta, hogy hó, nekem is van otthon ilyen fényképen, pedig nem is gondolt bele, hogy ez mondjuk milyen értékes lehet, és akkor mondjuk egy ilyen kis kapcsolat kialakult így valakivel.
1: Igen. Volt olyan, hogy a Kígyósi kastélynak az egyik teraszának az eredeti burkolókövét úgy kaptam meg, hogy egy kedves ismerősöm találkoztam egy kiállításomon, és mondta, hogy el fogja nekem hozni. Vagy Szelekovszki Laci barátom, Fafaragó barátom, ő is hozott nekem például a Postreki kastélytól egy-két ilyen kis járólapot és egyebet, azt is az egyik kiállításomon kaptam meg például tőle. Úgyhogy vannak olyanok, amikor hallok ugye a történeteket, vagy azt mondja, hogy van neki egy dokumentum, ennek kapcsán is elhozná hozzám, vagy nekem adná, szóval ilyen is sok van, vagy csak én annyit szoktam mondani, ha megengedik, hogy megnézem azt a dokumentumot, akkor már az is jó, mert akkor vagy beszkennelhetem, és visszaadom. Tehát, hogy vannak olyan, van olyan Krisztina Grófnőről, Venkém Krisztina Grófnőről készült portréfotó, amit körülbelül 10-15 éve szeretnék megvásárolni egy ütőbarátomtól, de mindig azt szoktam mondani, nagyon rendes, hogy Jani, természetesen lehet, de cseréljünk. Ő gyűjt családapácát, és ennek kapcsán nekem gyűjtenem kell a családapácát, hogy egyszer egy értékes dokumentum cserét tudjunk végezni.
0: Gazdag gyűjteményed van, és rengeteg történetet ismersz. Tervezel-e esetleg valamilyen könyvet megírni ezzel kapcsolatban?
1: Nagyon régóta tervezem, mert többen jelezték, amikor akár egy előadást tartok, vagy a kiáltásomon beszélek, vagy csak ott megkérdeznek egy-két képeslapról, és elég sokáig tudok róla beszélni, akkor szokták mondani, hogy ezt írjam le. Mert nagyon sok történet van a fejemben. Ugye, hogy szegény, sajnos Hanka Józsi bá barátom elhúnyt pár évvel ezelőtt, és én mondtam, hogy tovább viszem a gyűjteményét. És ezt a gyűjteményt, ezt úgymond nem egy levéltárba tettük, helyeztük el, hanem nekem van meg, és rendszerezve van, és folyamatosan bővítem, és ennek kapcsán tehát ugye mindig jönnek újabb és újabb történetek, amiket mostanában már azért leírok. És előbb-utóbb terben van egy kis füzet, egy kis könyv, majd valószínű, hogy meg fog jelenni.
0: Ahogy így beszélsz, úgy tűnik, hogy téged sok helyen ismernek, és hogy volt már olyan, hogy mondjuk egy ilyen konzultáció miatt hívtak fel téged, hogy van-e erről fényképed, mutasd már meg, hogy nézett ki ez, hogy nézett ki az, mert mondjuk szeretnénk valamit restaurálni, vagy egyáltalán csak, hogy szeretnénk ezt a fényképet felhasználni valamilyen módon.
1: Nagyon sokszor van ilyen. akár Budapesten, például Civertán, ők légi fotózással foglalkoznak, ott van egy jó ismerősöm, ők rendszeresen hívnak, hogyha újabb valami területet szeretnének feltárni, régi képeket keresnek Magyarországról, akkor az önkormányzatnál vannak jó barátaim, őnekik is szoktam segíteni, akkor könyvekhez nagyon sok képet adok, tehát ott is, ha látom, hogy jó az irány, akkor önzetlenül mindig igyekszem segíteni, hát meg ha felkérnek kiállításokra, akkor oda is szívesen megyek, és megmutatom sok embernek ezeket a sok régi képeket.
0: Eredetileg a Wenckheim család története érdekelte Jánost, ma pedig nagyon jó kapcsolatot ápol a család ma élő tagjaival, tőlük első kézből hallott érdekes történeteket, sőt még a család privát fénykép kollekciójába is bepillantást nyerhetett. A Tuska János Józseffel folytatott beszélgetés utolsó részét egy rövid szünet után folytatjuk.

0: Rádió.
1: Tudod, eredetileg a Venkheim család története érdekelt, és ugye ebből szépen kialakult ez a gyűjtemény. Miért pont ez a család? Miért kezdett el téged foglalkoztatni?
2: Hát ez úgy alakult, hogy a Hankó József barátom által ugye Szabadkégyoson voltunk, bejutottunk a Szent Anna kápolnába, és akkor kezdtem el gondolkozni, amikor hazajöttünk, hogy oké, voltunk egy gyönyörű helyen, de ki ez a család? Kik ezek a Venkheimek? És hogy kerültek ide? Hát németes a nevük. És utána megtudtam, hogy egy osztrák nemesi család volt, és megkapták ezt a területet, beházasodtak ugye a Haruken családba, és szépen fejlesztették Békés megyét, Békés vármegyét most már ugye, és szépen mezőgazdasággal foglalkoztak, dohánytermesztéssel, vaskóik voltak ugye most már az elcsatolt erdélyi területeken, akkor erdészeteik voltak, tehát szépen úgy voltak vele, és ezt azoktól tudom, akik nek a szülei vagy nagyszülei ott dolgoztak, hogy akik náluk becsületesen végezték a munkát, azokra ők is odafigyeltek és vigyáztak. És ennek kapcsán elkezdtem az interneten kutatni, hogy kik a Venkheimek. És Hankó József barátom kiadott egy könyvet, 2 évszázad a Venkheim családdal című könyvet, és elkezdtem olvasni, és még jobban érdekelt már a Venkheim család, és ennek kapcsán ugye aukciós oldalokat megtaláltam, ott megvásároltam, amit tudtam, ugye képeslapokat és dokumentumokat, ennek kapcsán jöttek ugye a Békés Csabai dokumentumok, mert néztem, hogy Venkheim, Békés Csaba, és vásároltam ugye azokat is, és szép lassan az évek alatt kibővült egy nagyon szép gyűjtemény.
1: Engem nagyon érdekel a Pósteleki kastélynak a története, mert egyébként nagyon szép volt ugye az eredeti pompájában, és pár évvel ezelőtt találtam egy weboldalt is, amit hát akkor nem tudtam, hogy azt te indítottad el, de neked van ezzel kapcsolatban egy weboldalad is. Miért kezdted el elkészíteni?
2: Azért kezdtem el, mert gyűltek a dokumentumok, és gondolkoztam, hogy valahol ezt kéne publikálni. Én nekem nem az volt a célom, hogy ezért pénzt kapjak, vagy bármi egyebet, hanem az, hogy bárki megtekinthesse, vagy ha szakdolgozatot készít, vagy kutat, akkor innen lehessen információkat gyűjteni. És gondolkoztam, mi legyen a neve, de nagyon egyszerű volt, mert hát venkheim.hu, és levédtem az oldalt, és azóta is ez megvan. Ez körülbelül 2007 környékén indult ez a weboldalam, és oda folyamatosan teszem fel az új információkat, vagy hogyha valamilyen információ egy picit frissül, akkor bővül, akkor azokat mindig újra bővítem és frissítem.
1: Visszatérve a Pósteleki kastélyra, az interjú előtt mutattál pár nagyon különleges képet, főleg ugye a kastély belsejéről, amiket ugye szerintem senki nem nagyon látott még. Mesélj egy picit erről.
2: Ez is egy különleges képeslap. Amikor megláttam az aukción, akkor hát vigyázni kell, mert szoktam mindig egy határt szabni, egy összeghatárt, de itt úgy voltam, hogy 6. haszagad, ez nekem kell, és szerencsém volt, enyém lett a képeslap, megnyertem az aukción. Utána az foglalkoztatott, hogy magában a kastélyban, ami ugye sajnos már egy rom, hogy ez hol lehetett. Úgyhogy elmentem kerékpárral a kastélyhoz, besétáltam, akkor még be lehetett menni a kastélyba szabadabban, és kerestem a megmaradt fal részletekből, vagy a kéménynyílás és egyéb, hogy hol volt ez a kis, hol készültet ez a fotó. Azt tudtam, hogy a grófnak a szalonjában készült, vagy a dolgozó szobájában pontosabban, és végül megtaláltam. Úgyhogy elkészítettem egy fotót a mostani állapotról, és megvolt ugye az eredeti is.
1: Ez a weboldalon szerintem fent is van, nem?
2: Talán már feltettem. Igen. De most már logózva, mert sajnos sok képemet ellopták.
1: Így. Sajnálom, de legalább aki szeretné megnézni, az megtekinteti a weboldalon.
2: Így van, pontosan.
1: Ha a Venkheim családról beszélünk még egy picit, milyen kapcsolataid vannak velük?
2: A Csák Ilona grófnő és Venkheim László jó barátomék, velük tartom legfőképpen a kapcsolatot, de van több ismerős még a családból. Ők Argentinában élnek, de nagyjából 1/2 évet is szoktak tölteni Szabadkígyóson. Ők megvásároltak egy ingatlant a kastélyparkban, szépen elkezdték felújítani és folyamatosan újítják, és itt töltik a nyári idejüket. Velük nagyon szeretek beszélgetni, nagyon sok szép régi fotót mutatnak még a kastélyról vagy a családról, és jó velük találkozni.
1: Nyilván az, hogy fényképeket nézegethetsz, az is már egy nagy öröm, de az, hogy valakitől első kézből hallod ezeket a történeteket, tehát az biztos, ez felbecsülhetetlen.
2: Így van, pontosan. Hát pár éve hunyt el a Krisztina grófnőnek az unokája. Ő is Krisztina volt, és ővel én még személyesen többször találkoztam. Tehát az is egy különleges esemény volt.
1: nem messze Békés Csabától él ugye Jean-Marie grófnő. Vele van valamilyen kapcsolatod egyébként?
2: Természetesen, köszönöm, hogy mondom, majd elfelejtettem. Vele is nagyon jó kapcsolat van. Egyszer egy repülőgép tervező fiatalember megkeresett, és volt neki egy fotója, amikor Józsi gróf, mert így nevezték, hogy Józsi gróf kígyosan, volt egy magánrepülője. Az első világháború után ő kapta meg először azt a lehetőséget, hogy magángéppel repülhessen a magyar légtérben, és ez a repülő le van fotózva itt Szabadkígyóson a kifutópályán, és ott ül a gép végén a kisgrófnő, a Jean-Marie grófnő, és amikor segítettem elég sok mindent, hát több mint egy évig ennek a repülőgép tervezőnek dokumentumokkal, információkkal a családról, akkor én a végén jeleztem neki, hogy szeretném megvásárolni ezt a képet. Majd ő kijelentette, hogy ez nem megvásárolható, hanem ezt ajándékba fogom megkapni tőle a sok segítséget cserében. Úgyhogy hozzám került ez a fotó, beszkenneltem, és a nagyobb méretben kinyomtattam, és Jean-Marie-nak egyszer odaadtam ezt a másolatot, és nagyon örült neki. Ő nem is nagyon emlékezett erre, mert kicsi volt, úgyhogy onnantól kezdve már egyre jobb ismerettség alakult ki vele, és ha találkozunk, akkor ugye mivel én optikus is vagyok, ezért van úgy, hogy jön hozzám szemüvegért, akkor szoktunk beszélgetni a családról, akár új információkat mond, és nagyon jó példakép számomra, mert nagyon energikus hölgy.
1: Igen, én egyébként dobozi vagyok, tehát a dobozi általános iskolába jártam általános suliba, és emlékszem, amikor én is először láttam fényképet, hogy hogyan nézett ki egyáltalán az iskola. Tehát, hogy van olyan része, amit elbontottak, pedig gyönyörű volt. Nyilván egy nagy részét hozzáépítették, de egyébként kicsit azért fájó szívvel gondolok bele, hogy mennyi minden elveszett ilyenkor.
2: Pontosan, tehát az egy működő gazdaság volt. Tehát minden a dobozi, aki az ókígyósi, már sokan ókígyósinak is nevezik még mai napig, ezek mind működtek külön, önállóan, utána sajnos, hogy elmenekültek, és megmondom őszintén, a Postelekinél tudom, 100%-ig, ott volt a Boros bácsi ismerősöm, jó kapcsolatban volt a kis grófnővel, és ő mesélte nekem, hogy a grófnő meg a grófi család mondta, hogy ők most elmennek, 44 őszén, 44 valahogy, abban az időszakban, és mondták, hogy vissza fognak térni. Tehát ők tervezték azt, hogy visszatérnek, csak már nem volt rá lehetőségük. És sajnos, ahogy mondod is, elég sok mindent tönkretettek. Valahol megértem, a háború végén, ugye nagyon sok épület tönkrement, szükség volt építőanyagra. Volt köztük, aki elvitte, kibontotta szépen, de volt, aki sajnos rombolt. Tehát vannak nekem könyveim, ahol le van írva, hogy micsoda rombolások történtek, és nem értékmentések.
1: Vannak ilyen tervek, hogy a Postelek kastélyt visszaállítják az eredeti pompájába. Ha ez valaha megvalósul, és bármennyire szépen megcsinálják, nyilván nem olyan lesz, mint hogyha megmaradt volna, és mondjuk nem hordták volna szét, vagy nem rombolták volna az egyes darabjait.
2: Ez igaz. Itt igazság szerint az, hogy azon a helyen vissza lehetne igen építeni egy épületet, természetesen nagyon nagy költséggel, de úgy, mint ahogy akár egy várat, vagy egy régi műemlékjellegű épületet is megmentenek, menthető lenne, az biztos.
1: Milyen más sztoriaid vannak még így, ami a Venkém családdal kapcsolatos?
2: Hát anno, amikor egyszer készültem egy kiállításra a Kígyósi kastélyban, egy kedves ismerősömnek jeleztem, hogy szeretném körbejárni a kastélyt, majd mondta, hogy nyugodtan, Jani, mehetsz, szabad a pálya, egyedül körbejárhatod pincétől padlásig. Na, éltem is a lehetőséggel, úgyhogy a szó szerint a padlást végigjártam, találtam egy kis titkos átjárót az egyik részről a másikra, pincébe is, amennyire tudtam, lementem, és egy minden termet végig tudtam nézni, nem kellett sietnem, önállóan, mint egy múzeumban, szó szerint, és ez egy olyan életre szóló élmény volt, ami örökké nekem pozitív marad.
1: Volt esetleg valami így a túra során, ami meglepett a kastélyel kapcsolatban?
2: Hát, ami pozitív volt, hogy nagyon szép állapotban volt, így is, hogy régen volt a felújítás. Akkor megtaláltam az óra szerkezetet a padláson, az nagyon tetszett. Akkor ez a titkos ajtó, ami úgy egyik részről átvitt a másikba, majd később megtudtam, hogy van egy fél emelet a toronyban, az volt régen a fegyverszoba, az is egy különlegesség volt, nagyon más nem.
1: Hát nagyon szépen köszönöm, hogy ellátogattál a stúdióban, nagyon érdekes történeteket meséltél el. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
2: Köszönöm a meghívást, örömmel jövök máskor is.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Országos leállás jön a kis benzinkutaknál, pénteken így sok helyen nem lehet majd tankolni. A Független Benzinkutak Szövetsége egynapos bezárással tiltakozik, mert tagjaik állítása szerint nem kapták meg a hatósági árak miatti veszteségeikre korábban ígért kormányzati támogatást. A szervezet egyúttal egy új törvényjavaslat ellen is felemeli a szavát, amely véleményük szerint korlátlan felhatalmazást adna újabb hatósági árak bevezetésére. Elindította saját önkéntes alapú mentőszolgálatát a Katolikus Caritas, hogy újabb területen tudjon gyors és hatékony segítséget nyújtani a bajba jutottaknak. Zagyvari Herd országos igazgató tájékoztatása szerint a szervezet már meg

Nem végez, de minden a sürgősségi ellátáshoz szükséges eszközt tartalmaz. A kezdeményezésben résztvevő orvosok, ápolók és mentőtisztek mind önkéntes alapon dolgoznak, a működési költségeket pedig közösségi forrásokból és felajánlásokból biztosítják. A kukorica és a szőlőtermelők megsegítésére készített jogszabálytervezetet az Agrártárca a 2025-ös aszálykárok, valamint a szőlő aranyszínű sárgaság betegség hatásainak kompenzálására

0: támogatást kaphatnak, az igazoltan legalább 30%-os hozamcsökkenést elszenvedő kukorica termelők. A szőlőültetvényeket tizedelő fertőzés miatt a kormány egyszerűsíti a támogatási kérelmeket, lehetővé teszi a többszöri kártalanítást és a menthetetlen területek gyorsabb felszámolása érdekében csökkenti a fertőzöttségi küszöböt.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szere?
3: Start Rádió.
0: És még több.
4: Szombat reggel is a Start Rádió szól, amiért nagyon hálások vagyunk. Nagyon remélem, hogy senkinek nem kell rohanni, neki lehet állni készíteni valami jó, finom reggelit, kis sült kolbászt, esetleg rántottát, valami olyat, amitől úgy tényleg jobban érezzük magunkat, és érezzük, hogy bizony ez egy olyan nap, amikor nem kell rohanni sehová. Bízom benne, hogy önnek is hasonlóan indul.
0: Sok a szere?
3: Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: Ez bizony a Start Rádió. Jó reggelt kívánok. Szombaton is sok zene, és most még több, méghozzá június 27. napján. Ma a Lászlókat köszönhetjük, hiszen ők a mai nap névnaposai. Rajtuk kívül a Kamillák, a Tordák és az Olgák, Eufémiák is ünnepelnek.
2: Reggeli Start. Music Latte. Finoman ébreszt.
0: Start Rádió.

0: Sportrádió.
1: Sok zene és még több.
0: Sportrádió.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
4: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
2: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divataruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
2: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
2: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

Szép reggelt kívánok, ez a Start Rádió. Június 27-e van, 1046-ban ezen a napon született első Szent László magyar király, aki 1077-től 1095-ig uralkodott. Ezen a napon született meg 12. Lajos francia király, de ezen a napon született meg Mildred J. Hill, a Happy Birthday to You dallamának szerzőnője 1859-ben.

0: Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Reggeli start. Music Latte.

0: Rádió.
1: Jó reggelt kívánok itt a Start Rádió, sok zenével, és most még többel szombat reggele van. Pihenjünk, lazítsunk, és bízom benne, hogy mindenkinek ilyenkor egy kicsit lassabban indulhat a reggel. 7 órakor nálunk viszont természetesen teljes lendülettel hírek érkeznek, a következő órában pedig sok zene, és most még több.

0: valamint gondoskodjon elegendő ivóvízről. Több mint tízszeresére növeli a kormány 2030-ig a magyarországi szélerőmű kapacitásokat, így a jelenlegi teljesítmény 4 gigawattra emelkedik. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter bejelentette a hazai szélerőmű program újraindítását, amelynek első lépéseként augusztus 31-én egy legalább 700 megawattos pályázatot hirdetnek meg. A közel 1 milliárd euró értékű beruházás tervezete már július közepén társadalmi egyeztetésre kerül, a szükséges hálózatfejlesztésre pedig további 1,5 milliárd eurót különítenek el az uniós forrásokból. Rendőrségi akció zajlott a Semmelweis Egyetem belgyógyászati és hematológiai klinikáján, ahol a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda vagyonvisszaszerzési hivatala hajtott végre nyomozati cselekményeket. Az egyetem hivatalos közleménye szerint az intézkedés egy klinikai vizsgálattal összefüggésben indult nyomozáshoz kapcsolódik, és az intézmény teljes körűen együttműködik a hatóságokkal. Pár órával az akció előtt Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter a közösségi oldalán úgy fogalmazott, a tisztítótűz művelet az egészségügyben is folyamatos lesz a visszaélések felszámolása érdekében. További hírekért és hasznos információkért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Gól öröm.
1: Naponta elhangzó műsor.
0: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
1: Gól öröm.
0: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
1: Sok a szeres. És még több.
3: Start Rádió.
4: Hálás vagyok, hogy együtt rádiózunk, 7 óra után járunk már. A Start Rádiót hallgatja sok zenével, és most még többel. Szombat reggele van, bízom benne, hogy van lehetősége ilyenkor egy kicsit lassabban indítani a reggelt. Úgy kellemesen kiélvezni a kávét, ahogy elszürcsölgetjük. Nem rohanva, pihenve, én pedig hozom mellé a jó zenéket.
1: Sok a zene. Sok a zene. És még több.
3: Start Rádió.
1: Start Rádió.

0: Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A Bora Kft. Hatalmas akciókkal várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában, a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Hétfőtől szombatig hosszított nyitvatartással várja vásárlóit 8 órától 20 óráig. Június 26-ától 27-ig
2: a 0,5 literes dobozos Heineken csak 339 forint, az 1 literes Jägermeister 8390 forint, az 1 literes Aperol 5890 forint, míg a Mionetto Prosecco mindössze 2490 forint.
3: További akcióink érdeklődjön üzletünkben.
4: A sulinak vége, és berobbant a nyár. Ez azt jelenti, hogy pörög a visszaszámlálás. Augusztus 26-29 között jön a Coca-Cola Színfesztivál. De figyelem, a diákbérletek már csak június 30-a keddei félig elérhetőek. Vár a nyár legjobb 4 napja. Jegyek és részletek szín.org.
5: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66-333-333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
3: Reklámot hallottak.
6: Sok a szene?
7: Start Rádió.
3: És

0: Rádió.
1: Köszönöm, hogy együtt kezdjük a mai napot. Ez Csabán a Start Rádió. Ma is sok zenét, és most még többet játszunk. Hát nem a leghűvösebb napokat éljük, azért azt hiszem ebben egyetértünk. Nem akármilyen időszak van mögöttünk, és nem akármilyen időszak áll még előttünk. Úgyhogy bízom benne, hogy mindenkinek van lehetősége azért ezeket a napokat mondjuk a strandon pihízve megélni.
2: Reggeli Start. Music Latte. Start Rádió.

0: Arcrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álom tippje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
4: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
3: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Reggeli Start. Music Latte.
5: Start Rádió.

0: Sportrádió.
1: Sportrádió. Június 27-e van. Ezen a napon 1192-ben szentté avatták Első László magyar királyt. Aztán szintén ez a naphoz köthető érdekesség még, hogy 1940-ben utoljára mérték meg minden idők legmagasabb emberét ezen a napon, Robert Pershing Wadlow-t. Megjegyzem, a magassága 2,74 méter volt, tömege 199 kg. Elképesztő.
2: Sok a szeres!

0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sokat nem, sokat
3: nem.
0: Még több.
3: És még több.
4: Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: És még több.
2: Szombat reggel is a Start Rádió szól sok zenével, és most még többel lazítsunk, pihenjünk a hétvégén. A következő órában viszont én nem lazsálok, hozok hasznos információkat és jó dalokat, úgyhogy bízom benne, hogy hasznos részese lehetek a reggelének.

0: Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sokat nem, sokat nem.
3: Még több.
0: És még több.
4: Start Rádió.
5: Elmúlt már 8 óra, sok zenével és most még többel a Start Rádió szól. Indítsuk együtt a szombat reggelt is rengeteg hasznos információval. Csabán a 98.4-en.

0: és még több. Sport Rádió. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Te mit csinálsz hétvégén?
2: Térkövet nézek.
1: Aha. És hol?
2: Az aranyi építőanyagnál. Van bemutató faluk, és nem kell elképzelnem. Végre látom, amit veszek.
3: Leyer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek az aranyi építőanyagnál, ahol a nyári felújítás kezdődik. Fedezd fel a Leyer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek világát az aranyi építőanyagnál, ahol a bemutató falon érőben láthatod az új színeket, mintákat, felületeket, és még tanácsot is adnak a megvalósításhoz. Aranyi építőanyag, ahol a nyár a Leyer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik. Békés Csaba, Mazár László utca 18.
4: A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel már 15.990.000 forinttól elvihető. Vagy a város a terepet. Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
0: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út, a TV toronynál. A Bora Kft. Hatalmas akciókkal várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában, a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Hétfőtől szombatig hosszított nyitvatartással várja vásárlóit 8 órától 20 óráig. Június 26-ától 27-ig
5: a 0,5 literes dobozos Heineken csak 339 forint, az 1 literes Jägermeister 8390 forint, az 1 literes Aperol 5890 forint, míg a Mionetto Prosecco mindössze 2490 forint.
0: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben.
6: A sulinak vége, és berobbant a nyár. Ez azt jelenti, hogy pörög a visszaszámlálás. Augusztus 26-29 között jön a Coca-Cola Színfesztivál. De figyelem, a diákbérletek már csak június 30-a keddei félig elérhetőek. Vár a nyár legjobb 4 napja. Jegyek és részletek szín.org.
7: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkkal. Internet X, a minőségi választás.
0: Reklámot hallottak. Sokat nem, sokat nem.

0: Ez itt a Start Rádió, jó reggelt kívánok! Itt vannak a nyári hónapok. Ha szeretnénk hűvösen tartani a lakásunkat, az első és legfontosabb, hogy ne engedjük be a meleget. A kánikulai hőhullámok idején a legnagyobb hőforrás a napsütésen keresztül érkezik, főként a keleti és déli tájolású ablakokon. Használjunk redőnyt vagy hővisszaverő fóliát, és tartsuk zárva az ablakokat napközben. A világos színű kültéri árnyékolás különösen hatékony, mert visszaveri a napfényt, míg a belső sötét színek ugye csapdába ejtik, ez meg akár 4-6 fokkal is melegítheti a lakásunkat.
1: Reggeli Start. Music Latte. Start Rádió.

0: Arcrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álom tippje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
4: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
3: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Reggeli Start. Music Latte. Start Rádió.

Ez a Start Rádió sok zenével és most még többel. Most pedig ugye arról beszélgetünk, hogyan tudjuk a leghűvösebben tartani a lakásunkat kánikulában. Ilyenkor sokan automatikusan nyitják ki fel az ablakot, pedig ez napközben inkább árt, mint használ. A legjobb, ha kora reggel is késő este nyitjuk ki az ablakot, amikor ugye a külső hőmérséklet csökken. A legjobb ugye, ha kereszthúzatot tudunk létrehozni, kinyitjuk az egymással szemben lévő ablakokat, ajtókat, így gyorsan átszellőzik a lakás, a külső hűvösebb levegő kihúzza a belső meleget. Napközben viszont nagyon fontos, zárjuk be az ablakokat, ne engedjük be a forró levegőt.

darabban senkivel. Két orba szúrják a fákon a kapucán. Láss csodát, láss ezer csodát, láss ezer csodát.

0: és még több. Start Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Gól öröm! A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. A belga válogatott elsőként, az egyiptomi pedig másodikként jutott tovább a labdarúgó világbajnokság G csoportjából. Belgium Vancouverben 5-1-re legyőzte az utolsóként záró új-zélandi csapatot, így jobb gólkülönbségével megelőzte Egyiptomot, amely Seattle-ben 1-1-es döntetlent játszott Iránnal. Irán még reménykedhet abban, hogy bekerül a 12 csoportból a 8 legjobb harmadik közé. Belgium szerdán Seattle-ben egy csoport harmadikkal küzd meg a 8-at döntőbe jutásért, míg Egyiptom pénteken Dallasban Ausztráliával találkozik. A H csoportból Spanyolország és nagy meglepetésre az újonc zöldfoki köztársaság válogatottja jutott tovább. Az Európa-bajnok Spanyolország 1-0-ra legyőzte Uruguayt, amely így harmadikként zárt és 2 pontjával nem maradt esélye a legjobb csoport harmadikok közé kerülésre. A másik mérkőzésen a zöldfoki köztársaság gól nélküli döntetlent játszott Szaúd-Arábiával, így 3 döntetlennel megszerezte a második helyet. A spanyolok csütörtökön a J csoport második helyezettjével találkoznak a 8-at döntőbe jutásért Los Angelesben, míg a zöldfoki köztársaság pénteken a címvédő Argentínával csap össze Miami-ban. A legutóbb ezüstérmes francia válogatott 4-1-re legyőzte a tartalékosan felálló norvégokat az I csoport bosztoni mérkőzésén, így elsőként jutott tovább, míg rivális a másodikként. A 4-es második találkozó olyan Szenegál 5-0-ra legyőzte a pont nélkül búcsúzó Irakot, így 3 pontjával és plusz 2-es gólkülönbségével ott lesz a 8 legjobb csoport harmadik mezőnyében és folytathatja a legjobb 32 között. A franciák kedden egy csoport harmadikkal találkoznak New Yorkban a 8-at döntőbe jutásért, míg a norvégok ugyanezen a napon Elephant John parttal csapnak össze Dallasban.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szere?
4: Start Rádió.
0: És még

kívánok itt a Start Rádió pillanat a kérdés, Start és 9 óra lesz, úgyhogy én ezzel már köszönöm szépen az elmúlt 3 órás figyelmet. Holnap, vasárnap reggel is együtt kezdhetjük a napot 6 órától.

0: Sportrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Gól öröm. A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Ellopták, majd visszaszerezték az angol válogatott felszerelését a VB rajt előtt. Üdvözlöm Önöket, Önök Nédu Gézát hallják. Eltulajdonították az angol válogatott felszerelését Kansas City-ben, azonban végül pozitív vége lett a történetnek. Kellemetlen incidens zavarta meg az angol válogatott világbajnoki felkészülését, miután több edzés felszerelést is elloptak a csapat egyik járművéből. A jó hír azonban az, hogy a hiányzó tárgyak nagy részét már sikerült visszaszerezni, mindösszesen 5 nap a horvátok elleni VB nyitány előtt. A lopás akkor történt, amikor az Angol Labdarúgó Szövetség logisztikai csapata a válogatott új bázisát rendezte be a kansasi Swope Soccer Village-ben. A felszereléseket szállító furgont még nem pakolták ki teljesen, amikor ismeretlenek több tárgyat, főként stoplisokat és edzésfelszereléseket eltulajdonítottak. A helyi rendőrség megerősítette, hogy nyomozást indított az ügyben, és 2 gyanúsítottat már őrizetbe is vettek. A hatóságok szerint a vizsgálat továbbra is folyamatban van. A történtek nem befolyásolták érdemben a csapat felkészülését, az angolok 10 napos floridai edzőtáboruk során Új-Zélandot és Kosztarikát is legyőzték kapott gól nélkül, majd egy zárt kapus felkészülési mérkőzésén 6-0-ra kiütötték a Miami FC együttesét.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie,
5: ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
6: A nagy álmom Portugália lenne.
7: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
5: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez.
4: Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon,
5: tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát,
4: mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
5: Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
8: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mezt.
5: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: és még több.
1: Start Rádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Gúl öröm. A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
4: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. A belga válogatott elsőként, az egyiptomi pedig másodikként jutott tovább a labdarúgó világbajnokság G csoportjából. Belgium Vancouverben 5-1-re legyőzte az utolsóként záró új-zélandi csapatot, így jobb gólkülönbségével megelőzte Egyiptomot, amely Seattle-ben 1-1-es döntetlent játszott Iránnal. Irán még reménykedhet abban, hogy bekerül a 12 csoportból a 8 legjobb harmadik közé. Belgium szerdán Seattle-ben egy csoport harmadikkal küzd meg a 8. döntőbe jutásért, míg Egyiptom pénteken Dallasban Ausztráliával találkozik. A H csoportból Spanyolország és nagy meglepetésre az újonc zöldfoki köztársaság válogatottja jutott tovább. Az Európa-bajnok Spanyolország 1-0-ra legyőzte Uruguayt, amely így harmadikként zárt és 2 pontjával nem maradt esélye a legjobb csoport harmadikok közé kerülésre. A másik mérkőzésen a zöldfoki köztársaság gól nélküli döntetlent játszott Szaúd-Arábiával, így 3 döntetlennel megszerezte a második helyet. A spanyolok csütörtökön a J csoport második helyezettjével találkoznak a 8. döntőbe jutásért Los Angelesben, míg a zöldfoki köztársaság pénteken a címvédő Argentínával csap össze Miami-ban. A legutóbb ezüstérmes francia válogatott 4-1-re legyőzte a tartalékosan felálló norvégokat az I csoport bosztoni mérkőzésén, így elsőként jutott tovább, míg rivális a másodikként. A 4-es második találkozó Szenegál 5-0-ra legyőzte a pont nélkül búcsúzó Irakot, így 3 pontjával és plusz 2-es gólkülönbségével ott lesz a 8 legjobb csoport harmadik mezőnyében is, folytathatja a legjobb 32 között. A franciák kedden egy csoport harmadikkal találkoznak New Yorkban a 8. döntőbe jutásért, míg a norvégok ugyanezen a napon Elephant John parttal csapnak össze Dallasban.
3: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Napi laza, vedd könnyedén.
5: Start Rádió.
6: Start Rádió.
1: Hú de laza.
7: Sok zene és még több a Start Rádión. Rajtul a Napi laza, a következő 2 órában rádiózhatunk együtt. Hozom az érdekességeket mindjárt a nagyvilágból, és a jó zenék is velünk vannak természetesen. Rádiózunk együtt egészen.

0: Rádió.
1: És még több. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, Bioderma és Úriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika, Békés Csaba, a Deák utca 5, a Református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
3: Miért nem termel a napelemem?
4: Mert koszos haver.
3: És kimossol-e?
5: Max Panel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
6: A sulinak vége, és berobbant a nyár. Ez azt jelenti, hogy pörög a visszaszámlálás. Augusztus 26-29 között jön a Coca-Cola Színfesztivál. De figyelem, a diákbérletek már csak június 30-a keddei félig elérhetőek. Vár a nyár legjobb 4 napja. Jegyek és részletek szín.org.
7: A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel már 15.990.000 forinttól elvihető. Vagy a város a terepet? Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
1: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út, a TV toronynál.
8: Most forduljon jobbra, és menjen egyenesen 50 métert.
9: Megérkezett! Ahogyan a Leer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek is, hatalmas forma és új színválasztékban, az aranyépítő anyaghoz. Itt nem kell elképzelni, élőben nézheti meg Leer bemutató falainkon, mivel teszi szebbé a kertjét és a házát. Aranyépítő anyag, ahol a nyár a Leer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik.
10: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600. Reklámot hallottam.

0: Több zene és még több a Start Rádión a napi laza szól. Hoztam néhány érdekességet, a mai naphoz köthető érdekes eseményeket gyűjtöttem össze. Például 1462 éve napján született 12. Lajos francia király, illetve 1192-ben a történelmi feljegyzések szerint a mai napon avatták Szenti első László magyar királyt. Például ezek voltak a jelentősebb történelmi események, és már is egy vidám dallal megyünk tovább.
1: Napi laza, vedd könnyedén.
2: Start Rádió.
3: Start Rádió.
1: Hú, de laza.

0: Sportrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álom tippje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
4: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
3: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
8: Sokat nevet, sokat nevet.
0: Még több.
8: És még több.
0: Start Rádió.

zene és még több a Start Rádión, a Napillaza szól, az első óránk pedig ezekben a pillanatokban ér a végéhez, de egészen délig együtt rádiózhatunk, a következő órában az egészségünk is fókuszban, és hát ne feledkezzünk el a mai névnaposokról, illő köszönteni a Lászlókat, illetve a Kamilákat, nekik nagyon boldog névnapot, én pedig a folytatásban is hozom a jó hangulatot a kiváló dalokkal, tehát...

0: és még több. Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szeres. És még több.
3: Start Rádió.
4: Start Rádió.

0: Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Gól öröm! A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Messi családja megszólalt Jorge állapotáról, orvosi felügyelet alatt lábadozik az argentin klasszis édesapja. Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Rövid, de sokat mondó közleményben reagált a Messi család az elmúlt órákban megjelent találgatásokra. A család megerősítette, hogy Jorge Messi egészségügyi problémákkal küzd, jelenleg orvosi felügyelet alatt áll, és állapota kedvezően javul. A bejelentés nem csak egy egészségügyi helyzetet tisztázott, hanem határozott üzenetet is küldött. A család szerint a magánjelenség ügyet egyesek nem megfelelő érzékenységgel, tisztelettel és diszkrécióval kezelték az utóbbi órákban. A Messi család hangsúlyozta, hogy csak Jorge közvetlen családja rendelkezik valós és pontos információkkal az állapotáról. A közlemény szerint minden olyan verzió, kijelentés vagy információ, amely nem közvetlenül a családtól és hivatalos csatornáiktól származik, nem tekinthető érvényesnek vagy igaznak. A nyilatkozatban az is szerepel, hogy amennyiben lesz közölni való friss hír, arról a család a megfelelő időben és a megfelelő csatornákon keresztül ad majd tájékoztatást. A család az elmúlt órákban terjedő jelentésekre, pletykákra és találgatásokra reagált ilyen egyértelműen. A közlemény célja egyértelműen az volt, hogy lezárja a nem ellenőrzött információk körüli bizonytalanságot, és nyilvánossá tegye, a helyzet kizárólag a családhoz köthető hivatalos tájékoztatásból ítélhető meg. A közleményben megfogalmazott hangnem alapján a család különösen fontosnak tartja a diszkréciót és azt, hogy a nyilvánosság tiszteletben tartsa a magánéletet.
2: Gól öröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Sok zene és még több a Start Rádión a napilaza folytatódik, ebben az órában is hozom a jó zenéket, és egy picit az egészségünkre is fókuszálunk a magas vérnyomás és a rizikófaktorai témában ma.
0: Napilaza, vedd könnyedén!
1: Start Rádió!
5: Start Rádió!
0: Hú, de laza!

0: és még több a Start Rádión a Napi Laza szól. Egy picit a magas vérnyomás betegségről beszélgetünk. A magas vérnyomás betegség egyik a legelterjedtebb népbetegségeknek, ugyanis a szakemberek szerint, melynek előfordulása az életkorral jelentősen megnő. A betegség korai felismerése és megfelelő kezelése létfontosságú. A magas vérnyomás lehet elsődleges és másodlagos. Ez utóbbi annyit jelent, hogy más betegség tüneteként jelentkezik a magas vérnyomás. Az elsődleges hipertónia multifaktoráris eredetű korkép több tényező együttese alakítja ki. Elsődleges magas vérnyomásról beszélünk, hogyha vérnyomás emelkedés háttérben kiváltó korfolyamat nem sikerül kimutatni. Ilyen magas vérnyomás betegségek mintegy 80%-a egyébként. Egy csésze kávé is segíthet, de hogy hogyan, erről a következő napokban majd bővebben is beszélünk. Figyeljünk oda magunkra nagyon, és jó egészséget!
1: Napi Laza! Vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
1: Hú, de laza!

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez.
4: Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon,
3: tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát,
4: mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
3: Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
3: Játszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: sokat zene és még több.
1: Start Rádió.
2: Sok zene és még több. A Start Rádión a Napiloza szól, ennek értünk a végéhez. Köszönöm, hogy együtt rádiózhatunk. Minden jót kívánok, további szép napot!

0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szeres. És még több.
3: Startrádió.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csűszi Viktor. 2026. június 27-e szombat, déli 12 óra van. Anyacsavarral törhették be egy elektromos autó ablakát Békés Csabán. Megkezdődött a Dobozi úti kerékpárút felújítása. Szakmákkal ismerkedtek a diákok a Jó Pálya táborban. Három alkalommal várja idén a strandolókat a Strand On program sorozat. Már is mondom a részleteket. Békés Csaba belvárosában rendkívüli eset történt. Egy elektromos autó töltése közben ismeretlen elkövető egy kilőtt anyacsavarral betörte a jármű egyik ablakát. A rendőrség rongálás vétségének gyanúja miatt nyomoz, a károsult pedig azt kéri, hogy az elkövető jelentkezzen és térítse meg a kárt. Úgy véli, a támadás akár súlyos sérülést is okozhatott volna. A történtekről a közösségi médiában jelent meg beszámoló. Eszerint a hajnali órákban egy társaság az Andrássy úti elektromos töltőnél beszélgetett, amikor váratlanul betörték az egyik ott parkoló autó jobb hátsó ablakát. A bejegyzést közzétevő férfi elmondása szerint barátaival beszélgetett, majd egy másik társaság is csatlakozott hozzájuk. Elismerte, hogy volt némi hangoskodás, ezért a környéken élőktől utólag bocsánatot kért. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy sem dulakodás, sem konfliktus nem történt. Elmondása szerint minden előzetes jelzés nélkül egy anyacsavar csapódott az autó ablakába, amely azonnal betört. Úgy véli, a lövedéket csúszliból vagy hasonló eszközből lőhették ki, feltehetően a szemközti épület tömb egyik magasabban fekvő lakásából. Hozzátette, hogy a kilőtt tárgy bárkit eltalálhatott volna, akár súlyos, például szemsérülést is okozva, ráadásul a társaságban kiskorúak is voltak. A férfi szerint éppen arra haladt egy szolgálatban lévő rendőrautó, amelyet leintett, így a helyszíni intézkedés gyorsan megkezdődhetett. A közösségi oldalon azt is jelezte, ha az elkövető 5 napon belül jelentkezik és megtéríti a kárt, kész kultúrát módon rendezni az ügyet és eltekint a további következményektől. Ha ez nem történik meg, információt vár az elkövető kilétéről, a nyomorvezetőnek pedig jelképes jutalmat ajánl fel. A Békés vármegyei rendőrfőkapitányság megerősítette, hogy június 22-én hajnalban egy férfi jelezte a járőröző rendőröknek, hogy betörték az Andrássy úton parkoló autója jobb hátsó ablakát. A Békés Csabai rendőrkapitányság rongálás vétségének gyanúja miatt folytat eljárást az ügyben. Elkezdődött a Dobozi úti kerékpárút felújítása Békés Csabán. A beruházás 560 millió forintból valósul meg, mint egy 1,7 km hosszan. A fejlesztés megkönnyíti többek között a Gerlán élők belvárosba bejutását. A munkálatok várhatóan október végére fejeződnek be. A Békés Csabai kivitelező 22-én vette át a munkaterületet. A Dobozi úti kerékpárút az elmúlt években több ütemben újult meg, a mostani szakasz pedig a teljes projekt záró eleme. A munkálatok az ideiglenes forgalom technikai elemek kihelyezésével indult, jelenleg a régi burkolat bontása zajlik. A kivitelezést végző cég út- és közműépítési ágazatvezetője Duna Vilmos elmondta, a bontást a tükörkészítés követi, hogy a tervek szerinti pályaszerkezeti rétegrendet fel tudják építeni. Ezzel párhuzamosan megkezdődik a zárt csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése, és 2-3 héten belül a hírközlési alépítmények kivitelezése.

0: A héten ismét szakmákkal ismerkedhettek a fiatalok a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara pályaorientációs táborában. A Jó Pálya táborba ezúttal is 6. és 7. osztályos továbbtanulás előtt álló diákokat várták. A 22 résztvevő többek között gumit cserélt, épített, mért, tortát készített és terített, valamint pénztárgépet is kezelhetett, így közvetlen élményeken keresztül kaphatott ízelítőt különféle szakmákból. A táborozók a hét során több középiskolát is felkerestek, köztük a Szegye, a Kemény, a Közgé, az Evangélikus, a Vízmű és a Keri intézményeit. Nem csak megtekinthették a tanműhelyeket, hanem játékos feladatokat is kaptak. A kamara szakképzési osztályvezetője Mészárosné Szabó Anna elmondta, a diákok minden helyszínen kipróbálhatták, milyen feladatok várnak az adott szakmák tanulóira. Hozzátette, hogy a délutánokat a táborbázisán egy békéscsabai hotelben töltötték, ahol korábbi táborozók, ma már középiskolások várták őket játékos programokkal. A fiatalok tőlük hitelesen hallhatták, hogy milyen a középiskolai élet, hogyan működnek az intézmények közösségei és milyen a kapcsolat a tanárokkal. A táborban nem csak szakképző intézményekkel ismerkedhettek meg a gyerekek, szakemberek is meséltek a hivatásukról. Dietetikus, állatorvos, mentőtiszt, ügyvéd és humán erőforrás menedzser is válaszolt a diákok kérdéseire. A szervezők célja az volt, hogy a gyerekek minél több területet lássanak és könnyebben megtalálják a számukra megfelelő középiskolát. Mészárosné Szabó Anna hangsúlyozta, hogy fontos minden gyermek érdeklődésének és képességének megfelelő irányt válasszon, a döntést pedig a szülőkkel közösen hozza meg. Mint mondta, a Jó Pálya tábor ebben nyújt segítséget, és nagy népszerűségnek örvend a diákok és a szülők körében is. A program a minisztérium támogatásának köszönhetően ingyenes, a résztvevőknek csupán a napi négyszeri étkezés költségét kell fizetni. Idén is folytatódik a tavaly nagy sikerrel debütáló Strandon program sorozat. Az Aktív Fiatalok Egyesülete, a Békéscsabai Aktív Fiatalok Egyesülete a nyár folyamán tematikus strandélményekkel, sportbajnoksággal és közösségi programokkal várja az érdeklődőket az Árpád fürdőben. Még tavaly 2 alkalommal rendezték az eseményt, idén már 3 időponttal készülnek. Júniusban, júliusban és augusztusban is benépesül a fürdő. A most szombati program a retro Miami hangulatát idézi meg pálmafás dekorációval, zenével és egésznapos nyári kikapcsolódással. A szervező egyesület tagja Leszko András elmondta, hogy 3 pályán zajlanak majd a mérkőzések, strandröplabda, strandfoci és lábtengó versenyekkel. Hozzátette, hogy szépen gyűlnek a csapatok és bárki bejelentkezhet. A regisztráció kizárólag a sportprogramokra vonatkozik, aki pedig csak kikapcsolódni érkezik, a jegypénztárnál jelezheti, hogy a Strandon rendezvényre jött, így kedvezményes belépőt kap. A Strandon azok számára kínál programokat, akik nem szeretnének versenyezni. Frissítő italok, street food, zene és egésznapos nyári hangulat is várja a látogatókat. Kijelölt hűsülőhelyek segítik a lakosságot a hőségriadó idején Békéscsabán is. A tartós meleg és a hőségriadó idején több klimatizált közösségi helyszín is rendelkezésre áll a városban, ahol a lakosság hűvös környezetben tölthet el néhány órát, felfrissülhet és védelmet találhat a legforróbb időszakban. A kijelölt helyszínek között bevásárlóközpont, sportlétesítmény és több egyházi épület is szerepel, amelyek a hőség idején nyitva állnak az érkezők előtt. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a nagy melegben kiemelten fontos a megfelelő folyadékbevitel. Azt javasolják, hogy mindenki kerülje a tűzőnapot, különösen a déli órákban, és fokozottan ügyeljenek az idősekre, a kisgyermekekre, a krónikus betegekre, akik számára a hőség különösen megterhelő lehet. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Start Rádió.
4: Kérd te is dald a startradio.hu-n.
5: Kívánságműsor a Start Rádióban.
6: Imádom. Jé, de jó zenék vannak.
5: Ez nem csak egy szimpla kívánságműsor, ez a kívánságműsor.

0: és még több.
1: Sportrádió.
2: Sportrádiósok zenei ismétőben, ne pedig indul kívánság műsorunk. Ki milyen dalnak örülne? Várom a kéréseket, üzeneteket a rádió weboldalán. Én Géci Adrián vagyok, és mindenkinek szép szombatot kívánok. Itt szól legelső kérésünk. Sziasztok! Szeretnék egy dalt kérni a két gyermekemnek, akik átvették a bizonyítványukat. Nagyon büszke vagyok rájuk, és kívánok nekik élményekben gazdag, vidám nyári szünetet. Köszi Nóra, Békés Csabáról.

0: és még több.
1: Sportrádió.
0: Sok zene, és még több. Sportrádió.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Gól öröm. A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. A belga válogatott elsőként, az egyiptomi pedig másodikként jutott tovább a labdarúgó világbajnokság G csoportjából. Belgium Vancouverben 5-1-re legyőzte az utolsóként záró új-zélandi csapatot, így jobb gólkülönbségével megelőzte Egyiptomot, amely Seattle-ben 1-1-es döntetlent játszott Iránnal. Irán még reménykedhet abban, hogy bekerül a 12 csoportból a 8 legjobb harmadik közé. Belgium szerdán Seattle-ben egy csoport harmadikkal küzd meg a nyolcad döntőbe jutásért, míg Egyiptom pénteken Dallasban Ausztráliával találkozik. A H csoportból Spanyolország és nagy meglepetésre az újonc zöldfoki köztársaság válogatottja jutott tovább. Az Európa-bajnok Spanyolország 1-0-ra legyőzte Uruguayt, amely így harmadikként zárt és 2 pontjával nem maradt esélye a legjobb csoport harmadikok közé kerülésre. A másik mérkőzésen a zöldfoki köztársaság gól nélküli döntetlent játszott Szaúd-Arábiával, így 3 döntetlennel megszerezte a második helyet. A spanyolok csütörtökön a J csoport második helyezettjével találkoznak a nyolcad döntőbe jutásért Los Angelesben, míg a zöldfoki köztársaság pénteken a címvédő Argentínával csap össze Miami-ban. A legutóbb ezüstérmes francia válogatott 4-1-re legyőzte a tartalékosan felálló norvégokat az I csoport bosztoni mérkőzésén, így elsőként jutott tovább, míg rivális a másodikként. A 4-es második találkozó Szenegál 5-0-ra legyőzte a pont nélkül búcsúzó Irakot, így 3 pontjával és plusz 2-es gólkülönbségével ott lesz a 8 legjobb csoport harmadik mezőnyében és folytathatja a legjobb 32 között. A franciák kedden egy csoport harmadikkal találkoznak New Yorkban a 8-ad döntőbe jutásért, míg a norvégok ugyanezen a napon Elephant John parttal csapnak össze Dallasban.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
6: Miért nem termel a napelemem?
7: Mert koszos haver.
6: És ki mossol-e?
8: Maxpanel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
9: Most forduljon jobbra, és menjen egyenesen 50 métert.
10: Megérkezett! Ahogyan a Leer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek is, hatalmas forma és új színválasztékban, az aranyépítő anyaghoz. Itt nem kell elképzelni. Élőben nézheti meg Leer bemutató falainkon, mivel teszi szebbé a kertjét és a házát. Aranyépítő anyag, ahol a nyár a Leer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik.
11: A sulinak vége, és berobbant a nyár. Ez azt jelenti, hogy pörög a visszaszámlálás. Augusztus 26-29 között jön a Coca-Cola Színfesztivál. De figyelem, a diákbérletek már csak június 30-a keddei félig elérhetőek. Vár a nyár legjobb 4 napja. Jegyek és részletek szín.org.
12: A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel már 15.990.000 forinttól elvihető. Vagy a város a terepet. Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
0: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út, a TV toronynál.
13: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600. Reklámot hallottak.

0: Sportrádió.
1: És még több.
2: Sportrádió, sok zene és még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják. Ki milyen dalnak örülne? Jöhetnek a kérések, üzenetek a rádió weboldalán. Erika üzenetével megyünk tovább. Sziasztok, Erika vagyok. Sok szeretettel küldök egy dalt a hugomnak, aki ma ünnepli a születésnapját. Boldog szülinapot, jó egészséget és sok örömteli pillanatot kívánok neki. Köszi. Én köszönöm a kérést, és akkor a testvérednek mi is sok boldog szülinapot kívánunk.
3: When things are big that should be small.

0: Hat Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divataruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált messz. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: és még több.
1: Startrádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Gólöröm.
1: Naponta elhangzó műsor.
3: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
1: Gólöröm.
3: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Sok a szere?
0: Start Rádió.
1: És még több.

0: Sportrádió.
1: Sportrádió, sok zene és még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják. Az utolsó kérésünkhöz érkeztünk el, ez pedig így szól: sziasztok, János vagyok, és egy dalt szeretnék küldeni mindazoknak, akik ezen a forró hétvégén vízparton pihennek. Kívánok kellemes kikapcsolódást, sok nevetést és biztonságos strandolást.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hol öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Ellopták, majd visszaszerezték az angol válogatott felszerelését a VB rajt előtt.

0: Ezek több tárgyat, főként stoplisokat és edzésfelszereléseket eltulajdonítottak. A helyi rendőrség megerősítette, hogy nyomozást indított az ügyben, és két gyanúsítottat már őrizetbe is vettek, a hatóságok szerint a vizsgálat továbbra is folyamatban van. A történtek nem befolyásolták érdemben a csapat felkészülését, az angolok 10 napos floridai edzőtáboruk során Új-Zélandot és Kosztarikát is legyőzték kapott gól nélkül, majd egy zárt kapus felkészülési mérkőzésén 6-0-ra kiütötték a Miami FC együttesét.
1: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Ritmus!
4: Ritmus!
3: A délutáni magazin!

0: Ez a Rádió Sok Zene és még több. És ma június 27-e szombat van, sok boldogságot kívánunk László nevű hallgatóinknak, ma nekik van a névnapjuk. Híres szülinaposaink közül pedig ma ünnepel Matthew Lewis, angol színész, de ma ünnepel Patrick Andrea, magyar színésznő, és szintén ma ünnepel Nico Rosberg, német autóversenyző is. Önök is ünnepelnének ma valamit, mi ahhoz sok boldogságot, csodaszép napot kívánunk.
1: Sok a zene,
2: Start Rádió,
1: és még több.

Ez a Start Rádió, sok zene is még több, benne pedig nézzük, milyen idő vár ránk majd holnap. Vasárnap tovább fokozódik a hőség a napos időben, a legmelegebb órákban 36-41 fokot mérhetünk, a hajnal is egyre kevesebb helyen hoz némi felfrissülést, a legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 24 fok között alakul, csapadék ezen a napon sem várható, a déli délkeleti szelet több helyen kísérhetik élénk széllökések.

0: Arcrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie.
5: Ki fogja megnyerni az idei VB döntőt?
6: A nagy álmom Portugália lenne.
7: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álom tipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
5: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez.
4: Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon,
5: tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát,
4: mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
5: Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
8: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
5: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Kudarc Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház. A műsorszám termék megjelenítést

0: Arcrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a Karosszékek Szövetségi Kapitány.

0: majd. A világbajnokság egyik legkülönlegesebb története Szenegálhoz kötődik. Az ország hivatalos futósa Sidi Talla vízumproblémák miatt nem utazhatott el a válogatott Irak elleni mérkőzésére, ezért egy amerikai szállodai szobából a televízió képernyőjét fényképezve örökítette meg a találkozót. A futós azt mondta, számára nem a helyszín a legfontosabb, hanem hogy képeken keresztül mesélhessen el történeteket. Bizarr állításokkal állt elő a brit The Telegraph Katar világbajnoki szereplésével kapcsolatban. A lap szerint mintegy 1000 szurkoló utazását és teljes ellátását finanszírozhatták azért, hogy a helyszínen buzdítsák a válogatottat. Az állítás szerint több résztvevő korábban még futballmérkőzésen sem járt, sőt, sokaknak semmilyen kapcsolatuk nem volt Katarhoz. A közel-keleti együttes a B csoport negyedik helyén zárt, így már nem folytathatja a tornát. Ma este lezárul a labdarúgó világbajnokság csoportköre. Magyar idő szerint este 11 órától Panama, Anglia és Horvátország Gána találkozót rendeznek, majd vasárnap hajnali 1:30-kor Kolumbia, Portugália, valamint Kongó, Üzbegisztán mérkőzés következik. A csoportszakaszt a Jordánia, Argentina és az Algéria, Ausztria összecsapás zárja. Ezek után természetesen véglegessé válik majd a 8-ad döntő mezőnye, és ismertek lesznek a mérkőzések időpontjai is.
1: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
4: Start Rádió.
5: Ez a Start Rádió, sok zene és még több. És ma június 27-e szombat van, ma van a cukorbetegek világnapja, illetve ma van a magyarországi lengyelek napja is. És akkor nézzünk egy-két érdekességet is. Például 31 évvel ezelőtt ezen a napon az Atlantis űrrepülőgép elindult a Mir űrállomáshoz. És 58 évvel ezelőtt ezen a napon először adtak el magyar közértben Coca-Colát. Ennyit az érdekességekről, és akkor zenélünk már is tovább. I get

0: Startrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álom tippje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
4: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
3: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése.
8: Build your dreams, építsd az álmaidat.
3: Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Volt Rádió, sok zene is még több. Benne pedig ideje elköszönöm Önöktől, hiszen én már ennyi voltam. Búcsúzom a következő gondolattal, ami a legnagyobb, azt nem éred el pénzzel. Élni szívből kell, nem izomból vagy ésszel, mert látni tudni kell, és nem elég, ha nézel. További szép napot, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom Önöknek. Az elmúlt órákban Géczi Adriánt hallották. Köszönöm a figyelmet.
1: Sokat nevet?
2: Sokat nevet.
1: Még több.
2: Start Rádió.

0: Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 3 óra, sziasztok, ez a Start a 98.4-en. Aracki Zoltán vagyok. Ebben az órában jön a Totótól Melanie. Itt lesz majd Phil Collins, Madonna és John Secada egyétel. Kedves délutánt, jó hétvégét a Starton, a Fancy-vel. Folytatjuk. Itt a Flames of Love.

0: Hat Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hol öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Messi családja megszólalt Jorge állapotáról, orvosi felügyelet alatt lábadozik az argentin klasszis édesapja. Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Rövid, de sokat mondó közleményben reagált a Messi család az elmúlt órákban megjelent találgatásokra. A család megerősítette, hogy Jorge Messi egészségügyi problémákkal küzd, jelenleg orvosi felügyelet alatt áll, és állapota kedvezően javul. A bejelentés nem csak egy egészségügyi helyzetet tisztázott, hanem határozott üzenetet is küldött. A család szerint a magánjelentés ügyet egyesek nem megfelelő érzékenységgel, tisztelettel és diszkrécióval kezelték az utóbbi órákban. A Messi család hangsúlyozta, hogy csak Jorge közvetlen családja rendelkezik valós és pontos információkkal az állapotáról. A közlemény szerint minden olyan verzió, kijelentés vagy információ, amely nem közvetlenül a családtól és hivatalos csatornáiktól származik, nem tekinthető érvényesnek vagy igaznak. A nyilatkozatban az is szerepel, hogy amennyiben lesz közölni való friss hír, arról a család a megfelelő időben és a megfelelő csatornákon keresztül ad majd tájékoztatást. A család az elmúlt órákban terjedő jelentésekre, pletykákra és találgatásokra reagált ilyen egyértelműen. A közlemény célja egyértelműen az volt, hogy lezárja a nem ellenőrzött információk körüli bizonytalanságot, és nyilvánossá tegye a helyzet kizárólag a családhoz köthető hivatalos tájékoztatásból ítélhető meg. A közleményben megfogalmazott hangnem alapján a család különösen fontosnak tartja a diszkréciót és azt, hogy a nyilvánosság tisztelet tartsa a magánéletet.
2: Gól öröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus!
4: Ritmus!
0: A délutáni magazin!

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel már 15.990.000 forinttól elvihető. Vagy a városa terepet? Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
0: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út a TV toronynál. A Bora Kft. Hatalmas akciókkal várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában, a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Hétfőtől szombatig hosszított nyitvatartással várja vásárlóit 8 órától 20 óráig. Június 26-ától 27-ig
2: a 0,5 literes dobozos Heineken csak 339 forint, az 1 literes Jägermeister 8390 forint, az 1 literes Aperol 5890 forint, míg a Mionetto Prosecco mindössze 2490 forint.
0: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben.
3: A sulinak vége, és berobbant a nyár. Ez azt jelenti, hogy pörög a visszaszámlálás. Augusztus 26-29 között jön a Coca-Cola Színfesztivál. De figyelem, a diákbérletek már csak június 30-a keddei félig elérhetőek. Vár a nyár legjobb 4 napja. Jegyek és részletek szín.org.
4: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és óriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika, Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
5: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
0: Reklámot hallottak. Sok a szer.

tart a 98.4-en, végre jót is lehet mondani a főnökről. A főnök, aki egy belga juhász és német juhász keverék kutya, ráadásul rendőrkutya, nemzetközi versenyen szerzett elismerést. 2020-ban végeztek el együtt személykereső képzést a gazdájával, és azóta is szolgálnak, védenek. Idén augusztusban benevezték őket egy franciaországi ügyességi viadalra, ahol 51 másik kutya között mérték össze tudásukat. A verseny falmászásból állt, 50 méteres sprintből, akadályugrásból, valamint magas és távolugrásból. És nem hiszitek el, mi történt? A főnök harmadik helyezést ért el, de nem csak ez az izgalmas, a sprint nem az erőssége volt, viszont magas ugrásban 2,4 méteres rekordot döntött. 3 évvel ezelőtt főnök és gazdája már valódi mentési helyzetben is csillogtattak, egy mozgásképtelenné vált férfit találtak meg egy erdőben, ezért megkapták mindketten a belügyminisztertől a rendkívüli helytállásért érdemjel aranyfokozatát. És ráadásul ők voltak az elsők, akik ezt közösen vették át. Gratulálunk!

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez.
4: Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon,
3: tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát,
4: mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
3: Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált messz.
3: Játszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.

0: és még több.
1: Stokrádió. 84-en, ahol sok a zene, és még több. Egy szőrös objektum zuhant le az űrből, és egy argentin farmon találták meg. Az eset Puerto Tiro közelében történt, egy 1,7 méter hosszú henger alakú tárgy csapódott be, és lakosok szerint szénszálas szerkezetével és fekete szálakkal borított felszínével olyan hatást keltett, mintha egy hatalmas paróka pottyant volna le az égből. A henger egyik végén 40 centis lyuk volt, a másikon egy szereprendszer, és még egy sorozat szám is díszítette. A hatóságok a rendőrséggel, tűzoltósággal siettek a helyszínre, és vizsgálták, nem tartalmaz-e robbanó anyagot, szerencsére nem találtak ilyet. Mivel az eredet egyelőre ismeretlen, 30 méteres biztonsági zónát alakítottak ki körülötte, míg folynak a vizsgálatok. Egyes elképzelések szerint lehet, hogy űrszemétről van szó, talán egy rakéta tart-e részlete, vagy más űreszköz darabja lehet.

0: és még több. Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szere?
3: Start Rádió.
0: És még több.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Országos leállás jön a kis benzinkutaknál, pénteken így sok helyen nem lehet majd tankolni. A Független Benzinkutak Szövetsége egynapos bezárással tiltakozik, mert tagjaik állítása szerint nem kapták meg a hatósági árak miatti veszteségeikre korábban ígért kormányzati támogatást. A szervezet egyúttal egy új törvényjavaslat ellen is felemeli a szavát, amely véleményük szerint korlátlan felhatalmazást adna újabb hatósági árak bevezetésére. Július elején érkezik a hazai termesztésű szabadföldi dinnye az üzletekbe, július 5-e és 10-e között pedig már országszerte a boltok polcain lesz a friss magyar áru. A termesztők szerint a tavaszi fagyok idén nem okoztak károkat, így jó hozamra és kiemelkedő minőségre lehet számítani. A szakmai szervezetek a külföldi termékek helyett a hazai dinnye vásárlására ösztönöznek, amely az előzetes becslések szerint az importárukhoz képest körülbelül 200 forinttal lesz drágább. Hétvégétől harmadfokúra emelik a hőségriasztást, az extrém meleg miatt pedig ingyenes vízosztással várja utasait a MÁV és a Volán busz a legforgalmasabb állomásokon. A legmelegebb órákban általában 10 és 17 óra között több nagyvárosban, a vasút és autóbusz állomásokon is osztanak ásványvizet a készlet erejéig. A közlekedési társaság a kiemelkedő hétvégi utasforgalom miatt javasolja a jegyek előre megváltását, a kellemesebb utazás érdekében pedig a modern klímaberendezéssel felszerelt járatok választását kéri. Tilossá válik a zsiráfok, elefántok, medvék és fókák szerepeltetése a hazai cirkuszokban egy új kormányrendelet tervezet szerint, amelyről június 29-éig tart a társadalmi egyeztetés. Az élő környezetért felelős minisztérium javaslata megtiltja a vadállatok beszerzését és bemutatását, hogy Magyarország ne legyen a külföldi társulatok menekülőhelye, a korábban megszerzett állatok viszont a tulajdonosoknál maradhatnak.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 4 óra múlt 2 perccel, hello, ez a Start a 98.4-en, Aracki Zoltán vagyok. Ebben az órában jön a Panama Wedding-től a Feels Like Summer. Érkezik Karen Ramirez-től a Looking for Love. Hallhatjuk Maxi és Skin közös dalát, a Carmen Keys-t, és nem hiányozhat a Queen sem, a Kind of Magic című dallal. Kermes délután, jó hétvégét! A Start-a már is folytatjuk a Technotronic-kal, itt a Pump Up the Jam.

0: Kulacrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Gulöröm! A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit Kibédi Pétertől hallják a Sunshine FM-en. Történelmet írt a zöldfoki szigetek válogatottja a labdarúgó világbajnokságon. Veretlenül 3 döntetlennel jutott tovább a csoportkörből, és a továbbjutás csak az utolsó pillanatokban vált biztos.

0: állításokkal állt elő a brit The Telegraph Katar világbajnoki szereplésével kapcsolatban. A lap szerint mintegy 1000 szurkoló utazását és teljes ellátását finanszírozhatták azért, hogy a helyszínen buzdítsák a válogatottat. Az állítás szerint több résztvevő korábban még futballmérkőzésen sem járt, sőt, sokaknak semmilyen kapcsolatuk nem volt Katarhoz. A közel-keleti együttes a B csoport negyedik helyén zárt, így már nem folytathatja a tornát. Ma este lezárul a labdarúgó világbajnokság csoport. Magyar idő szerint este 11 órától Panama, Anglia és Horvátország Gána találkozót rendeznek, majd vasárnap hajnali 1:30-kor Kolumbia, Portugália, valamint Kongó, Üzbegisztán mérkőzés következik. A csoportszakaszt a Jordánia, Argentina és az Algéria, Ausztria összecsapás zárja. Ezek után természetesen véglegessé válik majd a 8. döntő mezőnye, és ismertek lesznek a mérkőzések időpontjai is.
1: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin. Start Rádió.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A sulinak vége, és berobbant a nyár. Ez azt jelenti, hogy pörög a visszaszámlálás. Augusztus 26-29 között jön a Coca-Cola Színfesztivál. De figyelem, a diákbérletek már csak június 30-a keddei félig elérhetőek. Vár a nyár legjobb 4 napja. Jegyek és részletek szín.org.
2: A Bora Kft. Hatalmas akciókkal várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában, a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Hétfőtől szombatig hosszított nyitvatartással várja vásárlóit 8 órától 20 óráig. Június 26-ától 27-ig
3: a 0,5 literes dobozos Heineken csak 339 forint, az 1 literes Jägermeister 8390 forint, az 1 literes Aperol 5890 forint, míg a Mionetto Prosecco mindössze 2490 forint.
2: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben.
4: A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel már 15.990.000 forinttól elvihető. Vagy a városa terepet? Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
2: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út, a TV toronynál.
5: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetX-el búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
2: Reklámot hallottak. Sok a zene,
6: sok a zene, és még több.
7: Start Rádió.

Balázs tart a 98.4-en egy igazán különleges tudományos húzásról tudok beszámolni. Kutatók pénzre váltották a fájdalmat. Egy új módszerrel kísérleteztek, nem azt kérdezték a kísérleti alanyoktól, hogy 1-től 10-ig mennyire fájt, hanem hogy mennyi pénzt kérnének akkor, hogyha újra át kellene élniük ugyanazt a fájdalmat. 330 emberrel végezték el a vizsgálatokat, volt áramütés, volt hőhatás és még placebo is. Egyébként aztán mindenki elmondta, hogy mit vállalna pénzért. És mi az eredmény? Ez a fájdalom-pénz skála bizonyos szempontból megbízhatóbbnak bizonyult, egyszerre figyelembe tudja venni az érzést és azt, amit hajlandóak vagyunk megtenni érte. Persze kutatók óvatosak, ez a módszer eddig csak rövid, kontrollált fájdalmakra működik, krónikus fájdalmaknál már sokkal bonyolultabb játék van, érzelmek, életminőség és mentális állapotok keveréke.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álom tippje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
3: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Startrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Startrádió. Startrádió.

Kedves Tarta 98.4-en, ahol sok a zene és még több, most egy olyan téma következik, ami valljuk be nagyon sokunkat érint. Ez pedig a jó alvás titka. Először is a szakemberek azt ajánlják, hogy 7-9 órát aludjunk minden éjszaka, hogyha kipihenten akarunk ébredni és egészségesek maradni. De persze, ez nem mindig megy olyan simán a mai rohanó világunkban. Na de hogyan érhetjük el, hogy az alvásunk ne csak hosszú legyen, hanem tényleg pihentető is? Íme néhány tipp. Hát először is elalvás előtt kerüljük a telefonokat, tableteket, képernyőket, mert a kéken világító kijelzők meggátolják a melatonin nevű hormon termelését, ami felelős azért, hogy az agyunk lekapcsoljon. A koffeinnek legyen vége délután, akkor is inkább egy finom tea, de ne túl közel az alvás idejéhez. Ugyanez vonatkozik a vacsorára is, legalább 2-3 órával lefekvés előtt tegyünk, hogy ne zakatoljon a gyomrunk. Kényelmes tehet egy pohár bor lefekvés előtt, de hidd el, az éjszaka folyamán ez nem segít, inkább rontja az alvás minőségét. A hálószoba paraméterei pedig legyen hűvösebb, legyen sötét és csendes, minél kevesebb zaj és fény, annál könnyebb az álombirodalmába csúszni.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szere?
3: Start Rádió.
0: És még több.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. A 27%-os forgalmi adó 5%-ra csökkentését szorgalmazza a hazai zöldség és gyümölcságazat. Apáti Ferenc, a Fruitweb elnöke kifejtette, hogy a lépés segítene kiszűrni a piacról a becslések szerint akár 30%-ot is elérő fekete kereskedelmet, emellett javítaná a hazai termékek versenyképességét a szinte 0%-os áfával behozott importtal szemben. Az árak az elmúlt 15 évben a 3-4-szeresükre emelkedtek, így sokak számára már luxussá vált a zöldség és a gyümölcsvásárlás. Két év után augusztus 20-án újra kinyit a Miskolc-Tapolcai barlangfürdő a külterületi medencékkel együtt. A 2024. szeptemberében leégett komplexum újjáépítése során nem csak a tűzkárokat hárították el, hanem teljes modernizációt is végrehajtottak. A munkálatok során megújult az épületgépészet, a légtechnika és a villamos hálózat, valamint padlófűtést építettek ki a fürdőcsarnokokban és a barlangjáratokban. A fejlesztés az önkormányzati források és az adományok mellett közel 1,3 milliárd forint kormányzati támogatásból valósult meg.

gazdaságbetegség hatásainak kompenzálására. Az alföldi asszály miatt Magyarország 10,8 millió eurós uniós támogatást kapott, amiből a tervek szerint hektáronként 20-25 ezer forint átalány támogatást kaphatnak, az igazoltan legalább 30%-os hozam.

0: fertőzöttségi küszöböt. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Hello, sziasztok, 5 óra múlt néhány perccel, pontosan 2,5-del, ez a start a 98.4-en, a Recki Zoltán. Vagyok jön ebben az órában Alesso és a Remedy, itt lesz a YouTube a Desire című felvétellel, Björktől a Big Time Sensuality, és a White Town is érkezik a Your Woman című dallal. Kellemes délutánt, jó hétvégét, a start a már is jön az Abba és a Lay Your Love on Me.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus. A délutáni magazin.
3: Startrádió.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel már 15.990.000 forinttól elvihető. Vagy a város a terepet? Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
0: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út a TV toronynál.
2: Miért nem termel a napelemem?
3: Mert koszos haver.
2: És kimossa le?
4: Max Panel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
5: A sulinak vége, és berobbant a nyár. Ez azt jelenti, hogy pörög a visszaszámlálás. Augusztus 26-29 között jön a Coca-Cola Színfesztivál. De figyelem, a diákbérletek már csak június 30-a keddei félig elérhetőek. Vár a nyár legjobb 4 napja. Jegyek és részletek szín.org.
6: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
7: Internetix.
6: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
7: Internetix.
6: Díjmentes bekötés.
7: Internetix.
6: Legmodernebb optikai hálózat.
7: Internetix.
6: Megbízható, elérhető, korlátlan.
7: Internetix.
6: Ne várj, érdeklődj a 66-333-333-as számon.
7: Internetix.
6: Internetix. A Békés Csabai szolgáltató.
0: Reklámot hallottak.
8: Sok a zene, és még több.
9: Start Rádió.

házas tart a 98.4-en. Na, ha legközelebb valaki azt mondja, hogy templomjáró, Svédországban ezt most szó szerint kell érteni. Képzeld el, hogy Svédországban Kiruna városában egy 670 tonnás templomot költöztettek el, 5 kilométerrel arrébb. És nem darabokban, nem legóból, hanem egy az egyben. A több mint 100 éves vörös fából épült templomot 2 nap alatt tolták át az új helyére olyan önjáró szállító járműveken, amiket inkább science fiction filmekben várnánk. A bravúra azért volt szükség, mert a város alatt hatalmas vasércbánya dolgozik, és a föld szó szerint besüppedne a templom alatt. Szóval a helyiek inkább azt mondták, hogy ha a hegy nem megy Mohamedhez, arrébb visszük a templomot. Az egész mutatvány egyébként 500 milliárd svéd koronába kerül, ez majdnem 18 milliárd forint, de hát ha valamit érdemes megmenteni, az a hit és a fogerendák.

0: Arcrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álom tippje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez.
4: Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon,
3: tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát,
4: mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
3: Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
3: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szeret. És még több.
8: Start.

Kedves Tarti 98.4-en, képzeljétek, az Uranus kapott egy új holdat. Na, nem ajándékba, a NASA James Webb űrteleszkópja ugyanis felfedezett egy eddig ismeretlen kis égi testet, ami mindössze 10 kilométer átmérői, vagyis nagyjából akkora, mint egy város. A kisjószág eddig sikeresen bujkált minden teleszkóp és még a Voyager 2 elől is, ami 40 éve repült emellette. Most viszont lebukott, a James Webb 10 hosszú expozíciós képből kiszúrta, hogy ott kering az Uranus gyűrűi között, alig 56 ezer kilométerre a bolygó középpontjától. A tudósok szerint az Uranus múltja igencsak kaotikus lehetett, a holdjai és a gyűrűi olyanok, mint egy kozmikus újrahasznosító telep, hogyha egy hold szétesik, abból gyűrű lesz, aztán abból megint csak új hold. Az új hold neve egyelőre csak ESPER-2025-U1, de ha tartják a hagyományt, hamarosan akár Shakespeare vagy Alexander Pope egyik hősérről nevezhetik el.

0: Sportrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szene, és még több.
3: Sportrádió.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: Hello, 6 óra. Ez a Start a 98.4-en, ahol ebben az órában jön Gwyneth Paltrow és a Better Davis Eyes. Aztán hallhatjuk a Blue Boy-tól a Remember Me-t. Itt lesz a Koronától a The Rhythm of the Night, valamint Robbie Williams és a Love My Life. Kérdés délután hallgass a Startot, már is folytatjuk Desire lesz dalával. Itt a Voyage Voyage.

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
3: Start Rádió. Yeah!

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A sulinak vége, és berobbant a nyár. Ez azt jelenti, hogy pörög a visszaszámlálás. Augusztus 26-29 között jön a Coca-Cola Színfesztivál. De figyelem, a diákbérletek már csak június 30-a keddei félig elérhetőek. Vár a nyár legjobb 4 napja. Jegyek és részletek szín.org.
2: Miért nem termel a napelemem?
3: Mert koszos haver.
2: És kimossa le?
4: Maxpanel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
5: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66-333-333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
0: Reklámot hallottak.

tart a 98.4-en egy kínai cég bemutatta a legújabb robot kutyáját, az A2-t, ami keményebb, mint Chuck Norris fénykorában. A bemutató videó úgy indul, hogy a robot átrohan egy üvegfalon, aztán hátraszaltózik, táncol, és közben olyan stabil, hogy még egy ember is felpattanhat a hátára. A gép egyébként 100 kilót is kibír álló helyzetben, menet közben meg 30-at cipel, ráadásul akár 20 kilométert is megtesz egyetlen töltéssel. És hogy mi mindent lát? Mesterséges intelligencia, lézeres radar, HD kamera, wifi, bluetooth, csak kávét nem főz még, de ki tudja meddig.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez.
4: Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
3: Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
3: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.

Házas tart a 98.4-en, ahol az elmúlt néhány órában Aracki Zoltánt hallottad, holnap 3-tól ismét jövök, addig is hallgatod a Startot. Sziasztok, viszontlátásra!

0: Kudarc Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Rendőrségi akció zajlott a Semmelweis Egyetem belgyógyászati és hematológiai klinikáján, ahol a készenléti rendőrség nemzeti nyomozó iroda vagyonvisszaszerzési hivatala hajtott végre nyomozati cselekményeket. Az egyetem hivatalos közleménye szerint az intézkedés egy klinikai vizsgálattal összefüggésben indult nyomozáshoz kapcsolódik, és az intézmény teljes körűen együttműködik a hatóságokkal. Pár órával az akció előtt Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a közösségi oldalán úgy fogalmazott, a tisztító tűz művelet az egészségügyben is folyamatos lesz a visszaélések felszámolása érdekében. Történelmi döntést hozott a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, amelynek értelmében a jövőben minden olimpikon fejenként 10 000 dolláros támogatásra lesz jogosult. A 140 millió dolláros új támogatási alapból a sportolók az adott ötkarikás játékok után pályázhatnak, elsőként a 2026-os milánói Cortinai téli olimpiát követően. Fűries Balázs, a NOB magyar tagja megerősítette, hogy ez a juttatás független minden más hazai felkészülési támogatástól és eredményességi jutalomtól, így a magyar versenyzőknek is plusz forrást jelent majd. Elindította saját önkéntes alapú mentőszolgálatát a katolikus Caritas, hogy újabb területen tudjon gyors és hatékony segítséget nyújtani a bajba jutottaknak. Zagyva Rihárd országos igazgató tájékoztatása szerint a szervezet már megkapta a hivatalos engedélyeket, így az országos mentőszolgálat irányítása mellett végezhetnek mentési tevékenységet, valamint rendezvények egészségügyi biztosítását is vállalják. A szolgálat egy speciálisan felszerelt pick-up-pal indul, amely betegszállítást egyelőre nem végez, de minden a sürgősségi ellátáshoz szükséges eszközt tartalmaz. A kezdeményezésben résztvevő orvosok, ápolók és mentőtisztek mind önkéntes alapon dolgoznak, a működési költségeket pedig közösségi forrásokból és felajánlásokból biztosítják.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Sok zene, és még több. Start Rádió.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Gulöröm!
2: Naponta elhangzó műsor.
4: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
2: Gulöröm!
4: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Sok a zene! Sok a zene! És még több!
0: Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez.
4: Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
3: Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
4: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
3: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Arcrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. Gulöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gulöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Sportrádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Sportrádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Sportrádió.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
1: Naponta elhangzó műsor.
0: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
1: Gólöröm.
0: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Magyar óra.
2: Startrádió.
3: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, ez itt a Startrádió a 98,4-en. A most következő órában csak és kizárólag magyar slágereket fognak hallani. Jön a 100% magyar óra. Kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

Stort Rádió.

0: Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez.
4: Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
3: Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
3: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Hat Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Magyar óra. Magyar óra.
3: Start Rádió. Represent next to California. Baby. I told you. If you make a mistake like this, it's no turning back. You gotta love.

0: Magyar óra.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt egy órában csak és kizárólag magyar slágereket hallhattak. Ez volt a 100% magyar óra. Várom önöket legközelebb is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Nédó Géza voltam. Viszont hallásra.

0: Startrádió.
1: És még több. És még több.
2: Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere, érted.

0: Sportrádió.
1: És még több.

0: Magyar óra. Magyar óra. Start Rádió. Start Rádió.
1: Szívemben bomba van, és hogyha megcélozom magát, már nyomban romba van, szaladjon hátam, erre lát.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti önöket a hírszerkesztő Csűszi Viktor. 2026. június 27-e szombat, déli 12 óra van. Anyacsavarral törhették be egy elektromos autó ablakát Békés Csabán, megkezdődött a Dobozi úti kerékpárút felújítása. Szakmákkal ismerkedtek a diákok a Jó Pálya táborban. Három alkalommal várja idén a strandolókat a Strand On program sorozat. Már is mondom a részleteket. Békés Csaba belvárosában rendkívüli eset történt. Egy elektromos autó töltése közben ismeretlen elkövető egy kilőtt anyacsavarral betörte a jármű egyik ablakát. A rendőrség rongálás vétségének gyanúja miatt nyomoz, a károsult pedig azt kéri, hogy az elkövető jelentkezzen és térítse meg a kárt. Úgy véli, a támadás akár súlyos sérülést is okozhatott volna. A történtekről a közösségi médiában jelent meg beszámoló. Eszerint a hajnali órákban egy társaság az Andrássy úti elektromos töltőnél beszélgetett, amikor váratlanul betörték az egyik ott parkoló autó jobb hátsó ablakát. A bejegyzést közzétevő férfi elmondása szerint barátaival beszélgetett, majd egy másik társaság is csatlakozott hozzájuk. Elismerte, hogy volt némi hangoskodás, ezért a környéken élőktől utólag bocsánatot kért. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy sem dulakodás, sem konfliktus nem történt. Elmondása szerint minden előzetes jelzés nélkül egy anyacsavar csapódott az autó ablakába, amely azonnal betört. Úgy véli, a lövedéket csúszliból vagy hasonló eszközből lőhették ki, feltehetően a szemközti épület tömb egyik magasabban fekvő lakásából. Hozzátett, hogy a kilőtt tárgy bárkit eltalálhatott volna, akár súlyos, például szemsérülést is okozva, ráadásul a társaságban kiskorúak is voltak. A férfi szerint éppen arra haladt egy szolgálatban lévő rendőrautó, amelyet leintett, így a helyszíni intézkedés gyorsan megkezdődhetett. A közösségi oldalon azt is jelezte, ha az elkövető 5 napon belül jelentkezik és megtéríti a kárt, kész kultúrát módon rendezni az ügyet és eltekint a további következményektől. Ha ez nem történik meg, információt vár az elkövető kilétéről, a nyomorvezetőnek pedig jelképes jutalmat ajánl fel. A Békés Vármegyei Rendőrfőkapitányság megerősítette, hogy június 22-én hajnalban egy férfi jelezte a járőröző rendőröknek, hogy betörték az Andrássy úton parkoló autója jobb hátsó ablakát. A Békés Csabai Rendőrkapitányság rongálás vétségének gyanúja miatt folytat eljárást az ügyben. Elkezdődött a Dobozi úti kerékpárút felújítása Békés Csabán. A beruházás 560 millió forintból valósul meg, mint egy 1,7 km hosszan. A fejlesztés megkönnyíti többek között a Gerlán élők belvárosba bejutását. A munkálatok várhatóan október végére fejeződnek be. A Békés Csabai kivitelező 22-én vette át a munkaterületet. A Dobozi úti kerékpárút az elmúlt években több ütemben újult meg, a mostani szakasz pedig a teljes projekt záró eleme. A munkálatok az ideiglenes technikai elemek kihelyezésével indult, jelenleg a régi burkolat bontása zajlik. A kivitelezést végző cég út- és közműépítési ágazat vezetője Duna Vilmos elmondta, a bontást a tükörkészítés követi, hogy a tervek szerinti pályaszerkezeti rétegrendet fel tudják építeni. Ezzel párhuzamosan megkezdődik a zárt csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése, és 2-3 héten belül a hírközlési alépítmények kivitelezése is elindul. A munkálatok miatt megváltozott a forgalmi rend az érintett útszakaszon. A hatóságok arra kérik a járművezetőket, hogy fokozott figyelemmel és türelemmel közlekedjenek, és tartsák be a kihelyezett jelzéseket. A felújítás a 44-es főút elkerülő szakasza és a volt május 1-es közötti területet érinti. A kivitelezés idejére a kerékpárosokat és gyalogosokat az úttestre terelték, ezért 30 km/h sebességkorlátozás és teljes előzési tilalom van érvényben.